0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where, somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok,
1: and then after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan mantra,
1: pranayams,
0: pranayama.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.

0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors...
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket

0: fruits,
1: alma gyümölcs,
0: no coffees,
1: kávé,
0: teas,
1: tea.
0: So it is 4 hours or 5 hours.
1: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül
0: remain without anything except water.
1: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
0: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the brahmagyana.
1: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a brahmagyana felé előre haladni.
0: Your age will prolong.
1: A életkorod meghosszabbodik.
0: The disease will also disappear or will be very little.
1: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
0: Mostly you can get maybe what we call the flu.
1: Maximum influenzás leszel néha.
0: Catch cold, that's all.
1: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
0: You will have no any more problem with the allergy.
1: Nem lesz többet allergia problémád.
0: The immunity will be more strong in the body.
1: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
0: That is just controlling of the diet.
1: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
0: If you have diabetes or some different disease,
1: diabéteszed van vagy más betegség,
0: and doctor tells you that you have to eat certain time,
1: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
0: this is of course the different thing.
1: Akkor persze az más dolog.
0: So if you really want to do your yoga sadhana,
1: ha tényleg akarod a yoga sadhanádat gyakorolni,
0: then first control over your tongue.
1: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
0: The test.
1: Az ízlelés fölött.
0: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
1: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
0: Joint problems,
1: ízületi problémák,
0: livers, kidneys, glands, all.
1: Máj, vese, mirigyek, problémái, mind.
0: You will lose kilo a lot.
1: Sok kilót le fogsz adni.
0: And you become more happy and healthy.
1: És boldogabb leszel és egészségesebb.
0: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
1: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a yoga célját, a gyakorlásod célját.
0: After that is practicing.
1: Ezek után a gyakorlás.
0: So as much as you will practice disciplined,
1: minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz,
0: best is every day same time.
1: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
0: You know, because you are staying on the same place.
1: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
0: Person like me,
1: egy olyan személy mint én,
0: is difficult to keep the time.
1: Nehéz betartani az időpontokat.
0: So write in your diary,
1: írd bele a naplódba,
0: when what I should do.
1: Mikor mit akarok csinálni.
0: Also you have to, or we should have time for our social relation.
1: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
0: Means

0: With the friends,
1: vagyis barátainkra,
0: free time for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabadidő sétálni, elmenni uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
0: So what we call the foreign symptoms in our body,
1: az idegen szimptomákat a testben,
0: our immunity will destroy everything.
1: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
0: So this is a yoga training.
1: Ez egy jóga kiképzés.
0: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
1: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
0: You sell train your muscles.
1: Képezned kell az izmaidat.
0: Not like a bodybuilders.
1: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
0: But according to the yoga in daily life.
1: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
0: Our inner self will be very happy.
1: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
0: It's called that happiness will come out of you.
1: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
0: And then you can lead others like that.
1: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: There is came something from Ayurveda.
1: Most jött valami az Ayurvédáról.
0: And different diseases.
1: Különböző betegségek.
0: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.
1: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
0: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
1: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
0: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
0: Like you have your engine, the diesel engine.
1: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
0: And you put the petrol inside.
1: De te benzint raksz bele.
0: What will happen?
1: Mi fog történni?
0: Similarly, there is our engine God have made in our body.
1: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
0: Is not for the alcohol.
1: Hogy alkohol nem való bele.
0: But for the water.
1: Hanem víz való bele.
0: Water is the water.
1: A víz az víz.
0: Other liquid, what is healthy, milk.
1: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
0: Juice.
1: Gyümölcslé.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: Fruit juice, milk and water.
1: Gyümölcslé, tej és víz.
0: This is healthier.
1: Ezek egészségesebbek.
0: But addiction and drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
1: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
0: It is a tamas guna.
1: Tamas guna.
0: And rajas guna.
1: És rajas guna.
0: So alcohol have rajas guna.
1: Az alkoholban rajas guna van.
0: As well as tamas guna.
1: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
0: So one day you should think. We should think.
1: Egy napon gondolnunk kell.
0: Arra. What is the purpose of my being as a human?
1: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
0: And you should not destroy the human life with such things.
1: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
0: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
1: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
0: Very good, the sprouted seeds and salad.
1: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
0: Less white flour.
1: Kevesebb fehér liszt.
0: More lentils.
1: Több lencse.
0: And fresh made chapatis.
1: És frissen készült csapati.
0: Though bread is good, but is old.
1: Bár a kenyér jó, de az már állott.
0: Our Veda will say the half one day old bread is already tamas guna.
1: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
0: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
1: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
0: And there is no more life, it's a dead energy.
1: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
0: The second point, to become a yogi.
1: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
0: A spiritual soul.
1: Spirituális lelkek.
0: A liberated one.
1: Felszabadultak.
0: Then is called the satsang.
1: A satsang.
0: Don't miss the satsang.
1: Ne hagyd ki a satsangot.
0: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
1: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
0: Pranayam. Prana is very, very important.
1: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
0: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
1: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
0: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
1: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
0: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
1: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
0: Therefore, self-discipline is very important.
1: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
0: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
1: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
0: Yoga begins with the discipline.
1: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
0: Okay, have you any question between?
1: Van kérdésetek közben? Magyarul is mond.
0: Is not there so many people here?
1: Miért nem elég ember van?
0: Yes, you have to have more children.
1: Legyen több gyereked.
0: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
1: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
0: But announcement was only 5 days before.
1: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
0: Or 1 week.
1: Vagy 1 hete.
0: And many people have different kind of programs.
1: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
0: The schools, the examinations.
1: Iskola, vizsga.
0: And preparing for the summer seminars.
1: Nyári jogatáborra való készülődés.
0: So that's why many people could not come.
1: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
0: Generally they are announcing minimum 6 months.
1: Általában
0: they are planning their program 6 months before.
1: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
0: The parents, old parents.
1: Vannak szülők, idős szülők.
0: Children.
1: Gyerekek.
0: School.
1: Iskola.
0: The office work.
1: Munka, hobbi.
0: So there are many reasons one cannot just coming.
1: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
0: Next time organize 3 months before.
1: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
0: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
1: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
0: So it's the quality of organization.
1: Tehát ez a szervezés minősége.
0: Okay. Next. Yes. Soja.
1: Mit gondolsz Swamiji a szójáról?
0: Well, when I came to Europe in beginning,
1: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
0: it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
1: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
0: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, were in America and he researched a lot about soya bean and people were consuming lot of soya beans.
1: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
0: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more proteins than in the meat.
1: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
0: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
1: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
0: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
1: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
0: Then changes the energy.
1: Akkor megváltozik az energia.
0: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
1: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
0: From Africa. We can bring it here.
1: Afrikából ide lehet hozatni.
0: From America, from Mexico.
1: Amerikából, Mexikóból.
0: From India.
1: Indiából.
0: So now this transport is very, very strong.
1: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
0: Of course they want to have a business.
1: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
0: And we want to have some fruits from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.
1: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
0: Because it's coming from other countries.
1: Mert más országokból ide hozzák.
0: New Zealand, Australia.
1: Új-Zélandról, Ausztráliából.
0: They have that time summer.
1: Nekik akkor van a nyár.
0: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
1: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
0: So we don't follow the nature.
1: Nem követjük a természetet.
0: And that's why we are mostly ill.
1: Főleg ezért vagyunk betegek.
0: We should know which season what we should eat.
1: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
0: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soybean.
1: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérje tartalmú étel.
0: But unfortunately, slowly, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
1: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
0: And so they put all the different fertilizer.
1: Különböző műtrágyákkal,
0: pesticide,
1: és növényvédőszerekkel kezelték.
0: Hybrided.
1: És hibrideket,
0: etc. They manipulated the soya.
1: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
0: And it's about 25 years already, I think.
1: Azt hiszem ennek már 25 éve.
0: The first time the soya bean was imported to Europe, and many, many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
1: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
0: You may remember.
1: Lehet, hogy emlékeztek rá.
0: So, German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, but unfortunately, the Switzerland let it in.
1: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
0: You people may know this story, some of you.
1: Hallottátok ezt a történetet.
0: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
1: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
0: So now they said soya is not good to eat.
1: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
0: Here in Europe, lot of soya is growing.
1: Itt Európában sok szóját termesztenek.
0: And when the time comes that the crops is ripe.
1: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
0: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
1: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
0: So they are spraying now the chemical.
1: Vegyszerekkel permetezik.
0: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
1: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
0: Sötét. And they harvest this all, there's a lot of poison in.
1: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
0: Also the soya, the sunflowers.
1: Ugyanígy a napraforgó.
0: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemicals, it looks like everything is burnt. Because for them it's easy at once to harvest.
1: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
0: Hungary have very good soil.
1: Magyarországon nagyon jó a talaj.
0: Hungary have very much land, agriculture.
1: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
0: You can find some field which is organic.
1: Találhattok olyan területet, amely
0: virgin field,
1: organikus, szűz terület,
0: that there has been not any agriculture and no pesticide there.
1: Ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
0: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
1: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
0: So now some people think soya is not good.
1: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a soya.
0: Because of the pesticide.
1: A vegyszerek miatt.
0: Otherwise the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
1: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
0: That's it. So So if you find organic, it's a good.
1: Így van, tehát hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
0: The green mung dal that has very much protein.
1: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
0: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
1: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt eszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst enned.
0: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same interest.
1: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
0: And make a society organic.
1: És
0: farming.
1: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
0: And then few people together.
1: Néhányan együtt.
0: Research more about that. How to do?
1: Kutassátok ezt a területet jobban, nézzetek utána, hogy kell csinálni.
0: Also the cows that you can supply the milk directly.
1: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
0: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
1: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
0: In Australia it's a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
1: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek vagy bárki másnak.
0: Australia, New Zealand milk is forget it.
1: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
0: Chemical.
1: Vegyi.
0: Now, so but people want to have direct milk.
1: Az emberek, akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
0: Without pesticides.
1: Amiben nincsenek vegyszerek.
0: So they give the milk for bathing, washing yourself.
1: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
0: So if you want to buy the original milk, that's written not for drinking, it's for bath.
1: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
0: I was in Australia at Sunshine Coast.
1: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
0: And they supply me this milk, bottle milk.
1: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
0: It's directly from cows.
1: Amely közvetlenül tehéntej volt.
0: And morning we were making chai, me and I think Mansa Devi or Uma Puri was there.
1: És reggel készítettünk chájt Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
0: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
1: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
0: And I was so angry.
1: Annyira mérges lettem.
0: Why they gave me such a milk?
1: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
0: And I telephoned to the Yamuna.
1: Felhívtam a Yamunát.
0: Then she explained me.
1: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
0: I said okay.
1: Azt mondtam, jól van akkor.
0: But the people found out why this milk is sold lot.
1: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
0: Because Australian, they are also very health awareness.
1: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
0: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
1: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
0: And that's all that bathing milk.
1: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
0: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
1: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
1: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
0: Stand up and say yes or no.
1: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
0: Yes, he's from Australia, but I mean, this is it true what I told about milk? That's right.
1: Igen, így van.
0: So, stay in Hungary.
1: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
0: Thank you. All the best.

0: Now place your right hand fingers at the eyebrow center.
1: Emeld a jobb kezed ujjait a szemöldök központhoz.
0: Index and middle finger at the eyebrow center.
1: Középső és mutató ujjadat a szemöldök.
0: And with the right thumb slightly close the right nostril.
1: A szemöldök központra és a jobb kezed hüvelyk ujjával zárd el a jobb orrjáratodat.
0: With the thumb slightly press the side wall, the right nostril.
1: Hüvelyk ujjal finoman nyom rá a jobb orrjáratra.
0: Without counting, just inhale deep and exhale long.
1: Ne számolj, csak mély belégzés, hosszú kilégzés.

0: feel the breath from the beginning of the nostril, left nostril, till the center of the chest, and then further into the whole lungs, the whole diaphragm.
1: Érezd a légzést először a bal orjuktól, a mellkas közepéig, az egész tüdőbe, a rekeszizomig.

0: be aware of the breath. You should know that you are inhaling and exhaling with the left nostril, the prana.
1: Légy tudatában a légzésnek, tudd, hogy bal orjárattal be- és kilélegzel, prana.

0: Now place the hand on the knee.
1: Tedd a kezed a térdedre.
0: And deep inhale and exhale two times, three times.
1: Két-három mélybe és kilégzés.
0: And relax.
1: És lazíts.
0: Always observe the breath.
1: Mindig figyeld a légzést.

0: feel your breath ascending and descending. Breath awareness between navel and throat or the nostrils.
1: Érezd az emelkedő és süllyedő légzés tudatot a köldök és a torok vagy az orjáratok között.

0: And now place the hand on the knee. Be aware of the Bija mantra.
1: Tedd a kezed a térdedre, figyeld a Bija mantrát.

0: Now make Ujjayi Mudra. The chin press towards the chest.
1: Ujjayi Mudra, az álladat nyom neki a mellkasnak.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Inhale through both nostrils.
1: Belégzés mindkét orrjáraton.
0: And exhale through the mouth slowly. Don't make too much noise.
1: Lassú kilégzés a szájon, kevés zajjal.

0: Breath in.
1: Belégzés.
0: And out.
1: Kilégzés.
0: From the navel to Ajna Chakra, and from Ajna Chakra to the navel.
1: Köldöktől Ajna Chakráig, Ajna Chakrától köldökig.

0: Likewise, go ahead. Of course, no sound of the breath. What I made, it was only demonstration.
1: Így folytasd, a légzésednek ne legyen hangja, én csak bemutattam.

0: from the navel to the Ajna Chakra, middle of the eyebrow center, and from the Ajna Chakra to Manipur Chakra.
1: Köldöktől az Ajna Chakráig, a szemöldök központig,

0: Now release the Jalandhar Banda.
1: Old ki a Jalandhar Banda.
0: Head straight.
1: Emeld fel a fejed.
0: And deep inhale to the nostrils and exhale to the mouth.
1: Mély belégzés az orrjáratokon, kilégzés a szájon.
0: Feel the fresh air going through the nostrils.
1: Érezd, hogy friss levegő megy be az orrjáratokon.
0: And when you exhale, you feel the warm on your lower lip.
1: Kilégzéskor érezd a meleget az alsó ajkadon.
0: Keep your body relaxed.
1: Test laza.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd a könyököd.
0: Relax your shoulders.
1: Lazítsd válladat.
0: And feel the prana between Manipur and Agya Chakra.
1: És érezd a pránát Manipur és Agya Chakrák között.
0: The physical form of the pranayama is strengthening all the organs, our health, and supplies the maximum quantity of the oxygen.
1: Pranayam fizikai formája ellátja minden szervünket, javítja az egészségünket, és maximális oxigénnel lát el bennünket.
0: Inhale through the nostrils and exhale to the mouth. When you inhale, then you feel fresh, cool air flowing through the nostrils and from the Agya Chakra till Manipur. And while exhaling from Manipur to Agya Chakra and exhaling through the mouth, you feel warm air on the lower lip.
1: Belégzés az orron, kilégzés a szájon. Belégzésre érzed, hogy a friss, hideg levegő eljut az orrjárataitól a Manipur csakráig. Kilégzésre a meleg a Manipur csakrától az alsó ajkakig.

0: उज्जाय प्राणायाम, still your head is straight,
1: a fejed még mindig egyenes,
0: eyes are closed, body straight upright and relaxed,
1: szemed lehunyva, a test egyenes és laza.
0: You are inhaling through the nostrils and exhaling through the mouth.
1: Az orjáratokon lélegzel be, és a szádon át ki.
0: Breath, little deeper than normal breath.
1: A légzés kissé mélyebb, mint a normál légzés.
0: Ascending and descending breath between navel and eyebrow center, from Agya to Manipur, from Manipur to Agya.
1: Emelkedő és süllyedő légzéstudat a köldök és a szemöldök központ között, Manipurtól Agyáig, Ágiától Manipúrig.
0: And the prana is spreading in the whole body, supplied in the whole body, to the every organs, every muscles, every system of the body.
1: Prana eljut az egész testbe, minden szervhez és az egész testi rendszerhez.
0: This kind of pranayam leads us to the sahaj samadhi.
1: Ez a pranayama a sahaj samadhihoz visz minket.
0: Spontaneous coming to the samadhi, that's a temporary.
1: Spontán jutunk samadhihoz, ami átmeneti.
0: Vrittis are very calm and your mind is peaceful and you feel very deep within thyself, one with thyself.
1: A vrittik elnyugszanak, az elme békés, békében vagy önmagaddal, egy önmagaddal.
0: Body is like a vessel, like a pot.

0: Heart.
1: Test olyan, mint egy tároló edény.
0: And mind is like water.
1: Az elme olyan, mint a víz.
0: If the pot is moving, the water also.
1: Ha az edény mozog, a víz is.
0: If pot is steady, then mind is also steady.
1: Ha az edény mozdulatlan, az elme is mozdulatlan.
0: To master thy body means to master the mind.
1: Ha a testedet tudod uralni, azt jelenti az elmédet is.

0: This kind of pranayama is a technique of the meditation which leads to the self-inquiry, atma-anubhuti.
1: Ez a pranayama egy olyan technika, amely az önvizsgálathoz, az átma-anubhutihoz vezet bennünket.

0: And now deep inhale, exhale 3 times. And normal breath. Be straight, upright, sitting, no movements.
1: 3 mély be- és kilégzés, normál légzés, ülj egyenesen, ne mozogj.
0: Just relax and be aware of your being here in this hall with your guru brothers and sisters.
1: Csak lazíts és tudatosítsd a jelenlétedet a teremben, a guru testvéreiddel.
0: And remember the celebration of the Guru Purnima. Remember your sankalpas to fulfill your sankalpa, to develop your willpower.
1: Emlékezz a Guru Purnima ünneplésére, emlékezz a sankalpádra, az akaraterődre, amivel beteljesíted.
0: And that develops through Ujjayi Pranayam, this meditation, self-inquiry, meditation of yoga and life, Atma Anubhuti.
1: Ezáltal, a meditáció által, a joga mindennapi életben rendszer önvizsgálati meditációjával, az átma anubhutival fejlődik ki.

0: And now deep inhale and chant Om all together three times.
1: Mélybelül légzés, háromszor együtt zengetjük az Ommot.
0: When you chant the Om, you need not to move the body.
1: Mikor Ommot zengetsz, nem kell mozgatnod a
0: Let
1: tested.
0: Let your body be in peace.
1: Legyen békében a tested.
0: Deep inhale.
1: Mélybelül légzés.

0: Place your mala in your neck.
1: Helyezd a máládat a nyakadba.
0: Fold your palms.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And repeat your sankalpa.
1: És ismételd el.
0: What you made yesterday.
1: A szankalpádat.

0: amit tegnap hoztál.
1: With folded palms.
0: Összetett tenyérre.
1: The hands near the chest.
0: A kezeid a mellkas mellett.
1: Remember your sankalpa.
0: Gondold át a szankalpádat.
1: And pray to Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji and Guruji.
0: És imádkozz Dev Purijihez, Alak Purijihez, Mahaprabhujihoz, Gurujihoz.
1: To protect our sankalpa.
0: Védje meg a szankalpádat.
1: Protect our spiritual path.
0: Védje meg spirituális utunkat.
1: The whole creature should be happy on this planet.
0: Hogy a bolygó összes teremtménye legyen boldog.

0: Rabbi a palms.
1: Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the palms on the face.
1: Tedd a tenyered az arcodra.
0: Warm your eyelids and your face.
1: Melegíts szemhéjaid és arcod.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And place your hands on the ground.
1: Tedd a tenyereid a padlóra.
0: Bend forward.
1: Hajolj előre.
0: Touch your forehead to the ground.
1: Homlokodat érintsd a talajhoz.
0: And relax the whole body.
1: És lazítsd az egész testet.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Érezd a hátizmaid nyúlását.
0: And feel the blood circulation towards the head and face.
1: Érezd a fejed és az arcod vérellátását.
0: All five gyanendriyas are getting the fresh blood.
1: Mindaz öt gyanendriya friss vért kap.
0: Means more oxygen.
1: Ez azt jelenti, hogy több oxigént.
0: And slowly with the support of the hands.
1: Lassan a kezeid támogatásával.
0: Slowly get up.
1: Lassan gyere fel.
0: And inhale and lay hands up.
1: Belégzésre emeld fel a karjaid.
0: And exhale hands down on the thighs.
1: Kilégzésre kezek le a combokra.
0: And turn into the Vajrasana.
1: Ülj át Vajrasanába.
0: And stretch the hands up.
1: Nyújtsd felfelé karjaidat.
0: And interlock your thumbs.
1: És keresztezd a hüvelykujjaidat.
0: And look to the ceiling.
1: Nézd a plafont.
0: And exhale, bend forward.
1: Kilégzésre hajolj előre.
0: Sasankasana. And inhale, come up.
1: Belégzésre gyere fel.
0: Interlock the thumbs.
1: Kulcsold a hüvelykujjakat.
0: Stretch the body up.
1: Felfelé nyújtsd a testet.
0: And look slightly up to the ceiling.
1: Finoman nézz fel a plafonra.
0: And release your thumbs.
1: Old ki a hüvelykujjaidat.
0: And slowly bend forward, come down.
1: Lassan hajolj előre, gyere le.

0: Inhale and come up, hands up.
1: Belégzésre gyere föl a kezekkel.
0: And interlock the fingers and palms towards the ceiling.
1: Kulcsold az ujjaidat, tenyerek a plafon felé.
0: Slowly.

0: bent to the your left side.
1: Lassan dőj balra, neked balra.
0: Your left side, my left side is this side.
1: Neked balra, nekem erre van a balra.
0: And in the middle.
1: És középre.
0: And your right side.
1: És a jobb oldaladra.
0: And middle.
1: Középre.
0: Left.
1: Balra.
0: Inhale in the middle.
1: Belégzés középen.
0: Exhale right.
1: Kilégzés jobbra.
0: Inhale middle.
1: Belégzés középre.
0: Exhale left.
1: Kilégzés balra.
0: And inhale in the middle.
1: És belégzés középre.
0: And open your palms.
1: Nyisd szét a tenyereidet.
0: And hands down.
1: És kezeket le.
0: On the thighs.
1: Combjaidra.
0: And knees on the ground, toes is standing.
1: A térdek a talajon maradnak, viszont állj fel a lábujjaidra.
0: Hands on the thighs.
1: Kezek a combokon.
0: Stay there.
1: Maradj így.
0: Through this Ujjayi Pranayam and this exercise, you are grown up.
1: Az Ujjayi Pranayama és a gyakorlatok által megnőttetek.
0: How did you manage? All are higher.
1: Hogy sikerült, hogy mindenki magasabb lett?
0: Then hand sidewards.
1: Karok oldalra.
0: And knees up.
1: És emeld fel a térded.
0: All balance on the toes.
1: Minden egyensúly a lábujjakon van.
0: Knees in air.
1: A térdek a levegőben.
0: Don't hold each other's hands to get.
1: Ne attól legyen egyensúlyod, hogy megfogod a szomszéd kezét.

0: hands on fingers on the shoulders.
1: Ujjak a vállakra.
0: And little bit Sarvitasana.
1: És egy kis Sarvita Asana.
0: You are sitting on the toes.
1: Miközben a lábujjaidon ülsz.
0: But concentrate on Sarvitasana, forget the toes.
1: Felejtsd el a lábujjadat, a Sarvita Asanára koncentrálj.
0: Other direction.
1: Másik irányba.
0: Very good. Hands up.
1: Nagyon jó, fel a kezek.
0: Who can, without support, will can stand up, they will stand up like this. Those who cannot, moment pocskei.
1: Lassan először, tehát.
0: Who cannot, hold your, put your hands on the knees, support your knees and stand up all.
1: Aki tud, álljon fel így, ahogy van, aki nem tud, támaszkodjon a combjain. Mindenki álljon fel.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Slowly to the Hastapadasana.
1: Lassan Hastapadasana.
0: Bend forward and touch your toes on the ground.
1: Hajolj előre, érd el a lábujjaidat vagy a talajt.

0: And come up.
1: Jede fel.
0: Interlock the fingers.
1: Kulcsold az ujjaidat.
0: Palms facing towards the ceiling.
1: A tenyerek a plafon felé.
0: And Tadasan.
1: És Tadasan.
0: Again you are growing, oh my God.
1: Megint nőtök, te jó ég.
0: So up and down.
1: Föl és le.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Up.
1: Föl.
0: And down.
1: És le.
0: Legs apart.
1: Lábok terpezben.
0: And your hands bending towards left side.
1: Kezeid balra dőlnek.
0: Left side.
1: Balra.
0: In the middle.
1: Középre.
0: And your side, right side.
1: S a te jobb oldaladra.
0: And up.
1: És fel.
0: Left.
1: Balra.
0: Middle.
1: Középre.
0: Right.
1: Jobbra.
0: Middle.
1: Középre.
0: And hands down.
1: És engedd le a kezed.
0: Legs together.
1: Tedd össze a lábad.
0: And for the hands.
1: Kulcsold a kezeidet.
0: And you can say Hari Om Swamiji.
1: És mondd azt, hogy Hari Om Swamiji.
0: Bless you all, please take the seat.
1: Mindenkit megáldok, légy kedves leülni.

0: 11 times reciting the Om.
1: Diese Netze Om lässt.
0: There are different centers.
1: Vannak különböző központok.

0: Először,
1: we have worshipping of Guru Purnima.
0: Először a Guru Purnima tiszteletét adjuk.
1: It is rare.
0: Ez nagyon ritka.
1: That Thursday is Guru Dev and Purnima this together. That's very, very significant.
0: Ez nagyon jelentőség teljes, hogy a csütörtök és a Guru Purnima egybeesik. Ez nagyon jelentőség teljes.
1: Every moon changing have a special constellations.
0: Minden holdváltásnak van egy jellegzetes konstellációja.
1: According to the Vedic science,
0: a védikus tudomány szerint,
1: all the 12 months have its special significant.
0: Mind a 12 hónapnak van egy nagyon nagy jelentősége van.
1: Those who develop their spiritual development,
0: aki a spirituális fejlődés útján van,
1: those are yogis,
0: ezek a jogik.
1: Then let's say we begin from the first day is, let's say, the full moon, Purnima. The first day of the full moon.
0: A teli hold első napja.
1: And there's a mantra for the full moon.
0: Erre van egy mantra.
1: Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. This is the mantra for this day.
0: Ez a mantra erre.
1: Purna means complete.
0: Purna azt jelenti, hogy teljesség.
1: That is the entire universe.
0: A teljes univerzum teljessége.
1: Not only our earth.
0: Nem csak a Földön.
1: Or particular the constellation of the some days and the we call the graha.
0: Ezt így hívjuk, graha.
1: But they are all within in the completeness.

0: All the suns, all the stars, all they are within this completeness.
1: Mind az összes csillag és a bolygók benne vannak ebben a teljességben.
0: As we know, often we spoke about this, that
1: gyakran beszélünk erről.
0: 14 lok 21 brahmand. The 14 different world within this Surya, under this sun
2: a 12 system. Különböző világ ebben a naprendszerben.
0: And Ikesho Brahmanda, 2,100 different the sun systems.
2: 2,100 különböző naprendszer.
0: That yogi said,
2: az a yogi ezt mondja,
0: in the human body, in human consciousness,
2: az emberi testben, az emberi tudatban,
0: in human awareness, is all this included in completeness of 2,100 sun.
2: Teljes mértékben benne van ez a 2100 naprendszer.
0: But beyond there, there's a more.
2: De még azon túl is több.
0: But then you cannot come back.
2: De aztán nem tudsz visszajönni.
0: But we cannot go even to this sun.
2: De nem tudsz eljutni még eddig a napig sem.
0: It is a sadhana. Practice. So it's called the siddha.
2: Úgy hívják, hogy siddha.
0: The siddhas, they are existing.
2: Léteznek.
0: In the astral form.
2: Asztrális
0: or
2: formában.
0: Karan sarira.
2: Asztrális formában léteznek.
0: And they are there still. They have purified their physical body.
2: Megtisztították a fizikai testüket.
0: So time to time they appear in like a physical body.
2: Időről időre megjelennek fizikai testben.
0: But we cannot touch that.
2: De nem tudjuk megérinteni.
0: If you hold the hand,
2: ha megfogod a kezét,
0: it just you go like emptiness.
2: Olyan, mintha üres volna.
0: So far that siddha yogis
2: ennyire
0: have
2: jutott,
0: purified their physical body also.
2: Ennyire megtisztították azok a siddha yogik a testüket.
0: There is 5 different bodies.
2: 5 különböző test van.
0: And generally, and in English, they say 3 bodies.
2: Általában is az angolban azt mondjuk, hogy 3 test.
0: Because they have only till that approaching, that's all.
2: Mert csak addig értek el.
0: It's called physical body,
2: fizikai,
0: mental body,
2: mentális,
0: and subtle body.
2: És a finom test.
0: That's all.
2: Ennyi.
0: But according to the yogic science, Vedic science,
2: ám a jogikus, védikus tudomány szerint,
0: according to the creation,
2: a teremtés szerint,
0: according to the humans, the body,
2: az emberi test,
0: and therefore there is called the Anamaya Kosha,
2: úgy hívjuk Anamaya Kosha,
0: which we all have learned many, many times.
2: Sokszor szó volt róla.
0: Pranamaya Kosha.
2: Pranamaya Kosha.
0: The pranas.
2: A pranak.
0: Anamaya Kosha is the body of the nourishment, this body.
2: Az Anamaya Kosha a táplálkozás test, ez a test.
0: Which is nourishing from the five elements.
2: Amely az öt elemmel táplálkozik.
0: Five bodies, five elements.
2: Öt elem, öt test.
0: So the solid food,
2: szilárd étel.
0: The prana food,
2: prana étel.
0: So this is connecting with the five bodies.
2: Ez az öt testtel áll kapcsolatban.
0: So first beginning, this is, let's say, with our physical body.
2: Először a fizikai testünkkel kezdődik.
0: Now, after that body, we through our kriya, which we are learning kriya, and which you are practicing the kriyas.
2: És azután a kriya gyakorlás.
0: The Mahaprabhuji have given, Devapuriji has given, Guruji has given about 64 kriyas.
2: Mahaprabhuji, Devapuriji körülbelül 64 kriyát adott.
0: But you must not be practicing all this.
2: De nem kell az összeset gyakoroljuk.
0: One or two kriya is more than enough.
2: Egy vagy két kriya több, mint elegendő.
0: So there are these kriyas, and I think I have written somewhere.
2: Vannak ezek a kriák, azt hiszem valahol leírtam.
0: But you can only give these signs of kriyas if the aspirant,
2: csak akkor adhatod át a kriya tudományát,
0: bhakta or a disciple,
2: hogyha tanítvány vagy aspiráns az illető.
0: If it is a yogya. Now, yogya means,
2: yogya azt jelenti,
0: the word yogya is different to explain in English.
2: Más angol jelentése.
0: Capable.
2: Képes.
0: Capable. Now, capable means also that qualities.
2: Képes azt jelenti, hogy minőségei van.
0: In every aspect you are perfect.
2: Minden tekintetben tökéletes vagy.
0: That can be the disciples, the master's successor disciple.
2: Így lehet sikeres a tanítvány.
0: It's not easy.
2: Nem könnyű.
0: But that if one you have, one student you can have a disciple, can further guide the other disciples or aspirants.
2: De hogyha valaki eléri ezt a szintet, tudja a többieket.
0: And bring them to the highest level of the consciousness.
2: Tudja a többieket vezetni és elvinni őket a legmagasabb tudathoz.
0: It's not easy to become a yogya disciple.
2: Nem könnyű ilyen tanítvánnyá válni.
0: So yogya, exactly this word is also not capable. That's also not only that.
2: Nem pontos fordítása a yogyának az, hogy képes.
0: Somebody should look in your dictionary yogya.
2: Nézze meg valaki a szótárában ezt, hogy yogya.
0: If you find it, then tell me. The word in English or in German or in Croatian or the Hungarian or the Slovakian or the anyone.
2: Ha megtalálod, mondd meg, hogy a ti nyelveteken mit jelent.
0: There are different disciples.
2: Különböző tanítványok léteznek.
0: It is called, there are three different qualities.
2: Háromféle minőség.
0: One disciple is that only, even master doesn't ask, but that disciple will get in the message, feelings.
2: Az egyik tanítvány csak, ha kéri a mester, akkor megvannak az érzései.
0: He or she will do it without asking.
2: De az pedig megteszi kérés nélkül.
0: Second,
2: másodszor,
0: if you ask,
2: ha kérsz,
0: to do it, then it will do it.
2: Hogy megtegye, akkor megteszi.
0: And the third one,
2: harmadik,
0: if it is asked,
2: ha megkérik,
0: for example,
2: például,
0: that I'm telling to the Umapuri,
2: mondom Umapurinak,
0: to do this,
2: csináld ezt.
0: And she will say, Daya, go and do it, bring it. Giving order to the order.
2: És aztán továbbadja az utasítást.
0: So this is a quality called uttam, madhyam and kanisht.
2: Ez a három minőség.
0: Please write these three names.
2: Írjátok le ezt a három nevet.
0: Uttam.
2: Uttam.
0: Uttam is the best quality, best to best to best to best quality.
2: A leges legjobb.
0: That is like a yogya.
2: Az a yogya olyan.
0: In Ayurveda we said arogya.
2: Az Ayurvedában azt mondják arogya.
0: Arogya means healthy.
2: Egészséges azt jelenti.
0: Rogya means healthy. No, ill.
2: Rogya a beteg.
0: In Yugoslavian language, that is called the rogla.
2: Jugoszláv nyelvben rogla.
0: There is one word called a rogla.
2: Van ilyen szó.
0: Yes or no?
2: Ugye?
0: Now, I don't know what means your rogla in your Yugoslavian language.
2: Nem tudom, mit jelent jugoszlávul.
0: What means that? Mountain.
2: Ez egy hegynek a neve.
0: And in our world, rogla means a very, very, very ill.
2: A mi nyelvünkön azt jelenti, hogy nagyon beteg.
0: Persons or animals or something.
2: Ember vagy állat.
0: Don't touch.
2: Ne érintse meg.
0: That's called rogla.
2: Az a rogla.
0: So rogla and nirogla.
2: Rogla és nirogla.
0: And niroga means without disease. Healthy.
2: Betegség nélküli egészséges.
0: And other one is called uttam.
2: Másképpen uttam.
0: Pure, clean.
2: Tiszta.
0: So uttam disciple.
2: Az uttam tanítvány.
0: That can come through.
2: Átjuthat.
0: Master doesn't ask anything. Master doesn't need anything.
2: Nem kéri a mester, nincs semmire szüksége a mesternek.
0: But in reality, master is searching.
2: De valójában keres a mester.
0: Searching some disciple, bhakta.
2: Keres egy tanítványt, egy baktát.
0: Because.
2: Mert.
0: Even the master don't want to leave the body till some disciple is there.
2: Mert a mester nem akarja addig elhagyni a testét, amíg nincs egy tanítvány.
0: To whom he can give his body.
2: Kinek átadhatja a testét.
0: Give his all tattvas.
2: Az összes tattváját.
0: And that master with great peace and happiness going to the highest consciousness.
2: Akkor a mester békésen, boldogan a legmagasabb tudatba távozik.
0: Like one couple.
2: Mint egy pár.
0: When the couple, why they are marrying a man and woman?
2: Megházasodtak, egy nő, egy férfi.
0: In reality is making the generation.
2: Valójában
0: children.
2: Generációkat hoznak létre.
0: One after other.
2: Egyik a másik után.
0: So those who married,
2: aki megházasodik,
0: then you are successful your human life when you give a child.
2: Akkor lesz sikeres az életed, ha gyerek lesz.
0: Girl or a boy.
2: Lány vagy fiú, mindegy.
0: More.
2: Több.
0: Can have more. That is called you are multiplying.
2: Azt hívják úgy, hogy sokasodás.
0: Similarly, the master or who doesn't marry in practicing also have to get one at least one disciple that will lead this light further.
2: A mesternek szüksége van legalább egy tanítványra, aki tovább viszi az ő életét.

0: O Gurudev,
1: please, light from light to light.
0: Gyújtsd meg a fényről a fényt.
1: The disciple said, Gurudev.
0: Gurudev mondja a tanítvány.
1: Remove the darkness from my heart, the darkness of the ignorance.
0: Távolítsd el a sötétség, a tudatlanságot a szívemből.
1: And light in my heart.
0: És gyújtsd meg a fényt a szívemben.
1: Everyone, even the animals, they are multiplying.
0: Mindenki, még az állatok is sokasodnak.
1: You know that love? The love is created, the creation has created this love between man and male and female.
0: A teremtés létrehozta a szeretetet az férj és a nő között.
1: To make more multiplying.
0: Hogy sokasodjanak.
1: But they will not do.
0: De nem teszik.
1: A woman is sitting there. She have no any feelings. And she have no any... The womb is empty.
0: Ott ül a nő érzések nélkül.
1: Or a man.
0: Vagy a férfi.
1: No more feelings.
0: Nincsenek érzések.
1: So God has created this indriya is called the feeling of the love.
0: Ezért adta Isten ezt az indriákat, a szeretet érzését.
1: And his love is not one-sided.
0: Nem egy oldalú a szeretet.
1: Two.
0: Kettő.
1: The love of the woman, feeling of the woman, the man cannot feel.
0: Nem érezheti a férfi azt a szeretetet, amit a nő.
1: And men's love, feelings, that woman cannot feel.
0: És a férfi szeretetét nem érzi a nő.
1: But this and that both are attracting.
0: De ez a kettő vonza egymást.
1: And those who have not these feelings of the male feelings to the female, or the female feelings to the male.
0: Akinek nincs meg a férfi érzése a nő iránt és a női a férfi iránt.
1: That is still between, nothing.
0: Az a kettő között van semmi.
1: Sometimes you get a fruit, and you open the fruit, there is no any seed.
0: Néha van olyan gyümölcs, hogy kinyitod, és nincs benne mag.
1: That's it. Fruitless.
0: Gyümölcstelen gyümölcs.
1: But you have to protect. You have to protect till the end of your life.
0: Védelmezned kell az életed végéig.
1: To your child.
0: Gyermeked.
1: Your guarantee. Otherwise, you are making big mistakes.
0: Különben nagy hibát.
1: If you don't give love to your children and till your child is even 90 years old.
0: Ha nem szereted a gyereked még akkor is.
1: And you are alive, you are still protecting.
0: 90 éves, amíg életben vagy, védelmez.
1: And not only this. After that, doesn't matter animals or the humans.
0: Nem csak addig, utána is, nem számít ember vagy állat.
1: You will come to the astral world.
0: Az asztrális világba jutsz.
1: That's called Pitraloka.
0: Úgy hívják Pitraloka.
1: Now you are in Pitraloka.
0: Most a Pitralokában vagy.
1: So they said, okay, you are here now.
0: Most azt mondják, itt vagy.
1: But have you left other behind?
0: De hát rajtad a másikat?
1: It's like a stairs.
0: Mint a lépcsők olyan.
1: One after other staircase.
0: Egyik a másik után a lépcsőházban.
1: You have no any more stairs to go. You cannot climb further.
0: Nem tudsz tovább jutni.
1: You have one house.
0: Van egy ház.
1: And the one floor you go by steps by steps.
0: És az egyik szintről a másikra a lépcső megy.
1: And it is 15 stairs.
0: 15 lépcső.
1: But there is only 8 stairs. You came to only to 8 stairs on it. But further, there is no any steps.
0: De hogyha csak 8 lépcső van és nincs tovább,
1: what will you do?
0: Mit teszel?
1: What I will do? I go back down.
0: lemegyek vissza.
1: But there's no more way to turn back. There is another one waiting for it.
0: De a másik vár.
1: So you are hanging in the what we call the pitraloka.
0: Ott függsz a pitralókában.
1: Therefore every creature.
0: Tehát minden élőlény.
1: Who is born with a physical body.
0: Aki megszületik fizikai testbe.
1: Have to get creation.
0: Kell,
1: and so my dear.
0: Kell, hogy a teremtésbe létvegyen, kedvesem.
1: Get it married quickly.
0: Gyorsan házasodjatok.
1: Yes. Hurry up.
0: Siess.
1: Or.
0: Vagy pedig.
1: Must not be.
0: Nem kell.
1: Then get that brahmagyana.
0: Akkor éld el a brahmagyánát.
1: That is automatically, you have a lift. There's no staircase.
0: Akkor lifted van, nem kell a lépcsőn mászni.
1: You have a lift.
0: Van lift.
1: How comfortable.
0: Milyen kényelmes az.
1: And the steps are not easy.
0: Nem könnyű a lépcsőn mászni.
1: The mother have a lot of difficulties or no difficulties. 9 months, she knows what it means to have a child in the womb.
0: Sokszor az anyának nehéz a 9 hónapig viselni a gyereket.
1: But that God have created this system.
0: De Isten ezt a rendszert hozta létre.
1: So either you go there,
0: vagy odamész,
1: or you go to this side,
0: vagy amoda.
1: So this is that it means you are between.
0: De ha a kettő között vagy,
1: there is no feeling from female side to the male.
0: Nincs női érzésed a férfi iránt.
1: And I don't know there are female to female. I don't know they can make many exercises, but there is no seed inside her own.
0: De hogyha a nő a női iránt van, akkor sok gyakorlatot végezhez, de nem lesz mag.
1: Or the man.
0: Vagy a férfi.
1: Yes, they can unstrengthen. We have this in Dutch, Hindi, English.
0: Az nagy.
1: Yeah. But without that fruit coming there, you cannot go.
0: Mag nélkül.
1: So we respect the God's creation very nicely.
0: Tiszteljük Isten teremtését.
1: Yes, and if you are doing, then you are going against that principle.
0: De ha úgy teszel, akkor az elvek ellen teszel.
1: Or there is one more, third one.
0: De van egy harmadik is.
1: Is neither this nor that.
0: Sem ez, sem az.
1: Neither that feeling nor these feelings.
0: Sem ez az érzés, sem az.
1: It has no this one indriya.
0: Egy indriya.
1: From this calm indriya. Calm. You know what the calm?
0: Calm.
1: Calm means patience.
0: Azt jelenti patience. Szenvedély.
1: So they are called the kinnar. They are called the kinnar. And their kinnar's principle and their law is a very, very beautiful and very nice.
0: Nagyon szép elv.
1: But don't be the kinnar, okay?
0: De ne legyél ez.
1: It can be a curse for you.
0: Ez átok lehet számodra.
1: So there are two kind of curse.
0: Kétféle átok van.
1: I mean, I have nothing against.
0: Én nem vagyok semmi ellen.
1: Okay. With one hand you can wash it.
0: Az egyik kézzel moshatod.
1: But two hands can do nice.
0: De a két kéz tudja egymást mosni.
1: So where are you now?
0: Hol vagy most?
1: So first step is

0: is the physical body.
1: Az első lépés a fizikai test.
0: Then coming pranamaya kosha.
1: Aztán jön a pranamaya kosha.
0: The energy, the prana.
1: Az energia.
0: And this energy, this prana is giving by our vegetation.
1: És ezt az energiát, a pránát, a növényzet adja.
0: And that prana is in our each and every cells of the body.
1: És ez minden egyes testi sejtünkben benne van.
0: And sometimes when this all the cells loses energy.
1: És mikor ezek a sejtek elvesztik az energiát,
0: then you are so tired.
1: Annyira fáradt vagy.
0: Or you have fever.
1: Vagy lázad lesz.
0: Then all the cells are down.
1: Le.
0: No nem. Energy.
1: Nincs energia a sejtekben.
0: So again we have to create that energy.
1: Megint energiát kell létrehozzunk.
0: Pranamaya kosha.
1: Pranamaya kosha.
0: Manomaya kosha.
1: Manamaya kosha.
0: The mental power.
1: Mentális erő.
0: If you don't have the energy, you have to create your mental power.
1: Hogyha nincs energiád, mentális erőt kell létrehoz.
0: You will tell mentally, I will get up and go and bring this nice orange juice.
1: Mentálisan azt mondom,
0: I will drink this orange juice and then I will get prana again.
1: Magadnak, hogy most igenis felkelek, megiszom azt a narancslét, és akkor megint lesz pránám.
0: Pranamaya kosha. Then the vigyánamaya kosha.
1: És aztán a vigyánamaya kosha.
0: Act with your brain.
1: Aggyal cselekedj.
0: That's a jnana. That's called a knowledge.
1: Tudás.
0: That knowledge is very important.
1: Nagyon fontos a tudás.
0: Every creature have a knowledge.
1: Minden élőlénynek van tudása.
0: Every vegetation have a knowledge.
1: A növénynek is van
0: but
1: tudása.
0: But limited.
1: De korlátozott.
0: But the human brain,
1: de az emberi agy,
0: have more capacity of that knowledge and they can more and more develop that knowledge.
1: Az emberi agynak nagyobb a tudás kapacitása és tudja továbbfejleszteni.
0: That's why I call the knowledge.
1: Ez a tudás.
0: Vigyánamaya kosha. Vigyán is a science.
1: A tudomány.
0: And the science is that knowledge.
1: A tudomány, a tudás.
0: So how much vigyán you have?
1: Mennyi vigyánád van?
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: Every of you, you have an immense of vigyána, the knowledge.
1: Mindannyiótokban hatalmas vigyána, tudás van.
0: Many, many knowledge you have, very much.
1: Sokféle tudásotok van, nagyon sok.
0: And you feel it.
1: Érzed.
0: But there are some which is researching to get the knowledge from our body.
1: De van, aki kutatja a testet, a tudást a testben.
0: And then comes Anandamaya kosha.
1: És aztán jön az Anandamaya kosha.
0: Now this Anandamaya kosha is two kinds of koshas.
1: Ez kétféle kosha.
0: One is Anand, is just the joy.
1: Az egyik az ánanda, az öröm.
0: But another ananda.
1: A másik ánanda.
0: Is that is the brahmagyana.
1: Az a brahmagyana.
0: And that's why this anand.
1: Ananda.
0: Now, in this five elements of the koshas.
1: Ez az öt elemben, a kóságban.
0: Comes our destiny on the path.
1: Benne van a sorsunk.
0: There is a from the past karmic elements in between your consciousness.
1: A múltbeli karmikus elemek.
0: There are many many things what you have done with all this. Anamaya, pranamaya, manomaya, vigyanamaya, anandamaya koshas, all What have you spoken? Your word, but mouth you speak.
1: Sok mindent tettél ezekkel a testeiddel, például mit mondtál?
0: Good or bad?
1: Jót vagy rosszat?
0: Anger or hate or jealous?
1: Gyűlölet, féltékenység?
0: Joy, happiness, friendly?
1: Vagy boldogan, barátságosan?
0: The dearest one. Everything is coming to our Anandamaya Kosha.
1: Minden az Anandamaya Kosába jut.
0: In Bhagavad Gita 15th chapter,
1: a Bhagavad Gita 15. fejezetében,
0: the first mantra,
1: első mantra,
0: it is said,
1: azt mondja,
0: that every trees have roots down.
1: Minden fának lefelé nő a gyökere.
0: And going up the branches.
1: És az ágak meg fölfelé.
0: But the human's roots are in the brain, here.
1: De az ember gyökerei az
0: agyban. And branches are down.
1: És az ágak lefelé.
0: Read in the first chapter. Urdham udham. Pandrava agya, kya pancha mantra? Urdham udham. So, पेड़ की तो जड़ नीचे और डाले ऊपर, लेकिन मनुष्य की जड़ यहाँ और डाले, these are branches hanging here down.
1: ऐसे कैसा आगो कमिक लफेले लोग ना.
0: So now here it is said.
1: Asmanjait.
0: Any problem.
1: Bármiféle probléma.
0: Any illness.
1: Minden betegség.
0: Whatever animal you have a cancer.
1: Például a rák.
0: Schizophrenia.
1: Schizophrenia.
0: Or other any kind of illnesses.
1: Mindenféle betegség.
0: Begins from Anandamaya Kosha.
1: Az Anandamaya Kosában kezdődik.
0: From up coming from there, coming from Anandamaya Kosha. Gyanamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, and this, the Anamaya
1: Kosha. Így jön felülről lefelé, és eljut aztán az Anamaya Kosába.
0: Then come an attack on this physical body.
1: És akkor támadja meg a fizikai testet.
0: Because that karma, you came, you went away, but what was your anything what you have spoken to you or talked to you or did something, this you were happy.
1: De mindaz, amit tettél vagy mondtál.
0: I'm the winner, I'm this and so.
1: Én ez vagyok vagy az vagyok.
0: But this is coming step by step by step there.
1: Lépésenként oda jut.
0: Now this jivatma have to go out.
1: A jivatmának ki kell mennie.
0: But this samskaras,
1: samskarak,
0: destiny,
1: sors,
0: presses you down and it comes from one after other slowly, slowly coming down.
1: Lefelé nyom lépésenként.
0: And it makes you weaker and weaker and weaker.
1: Egyre gyengébbé tesz.
0: Therefore, we sell with our yoga practice.
1: Tehát ha yoga gyakorlásunk által szükséges.
0: Follow our dharma.
1: Kövessük a dharmát.
0: Keep your principles.
1: Tartsd meg az elveket.
0: Know very exactly your actions.
1: Tudd pontosan, hogy mit cselekszel.
0: Your words, your actions.
1: Tetteid, szavaid.
0: Your touch.
1: Érintésed.
0: Your look.
1: Nézésed.
0: Anything.
1: Mindez.
0: That we have to take in consideration.
1: Mindezt tekintetbe kell vegyük.
0: I put this lid from this glass.
1: Itt van ez a tető, ezen a poháron.
0: Here.
1: Oda teszem.
0: But this lid need is here.
1: De ott kell legyen.
0: But you put it here.
1: De ha amoda teszed.
0: And you left.
1: És ott hagyod.
0: Someone have to do this.
1: Valakinek ezt kell csinálni.
0: But that was your karmic. So you have to pay back that.
1: De az a te karmád volt, te fizetsz ezért.
0: Understand me or not?
1: Értitek, ugye?
0: Do you understand what I'm talking?
1: Vagy nem értitek? Értitek, miről beszélek?
0: Therefore,
1: tehát,
0: sometimes some words,
1: bizonyos szavak, néha,
0: very hard,
1: nagyon kemény,
0: to speak very, very clearly without anything.
1: Nagyon nehéz tisztán beszélni energia nélkül.
0: Then you harm someone. Some said this person is very straight and correct.
1: Hogy azt mondja, hogy ez nagyon egyenes, korrekt személy.
0: So the humans are making between some what we call understanding, love.
1: Az emberek közötti megértés, szeretet.
0: Forgiving.
1: Megbocsátás.
0: Kindness.
1: Kedvesség.
0: Humbleness.
1: Alázat.
0: Etc.
1: Mindez.
0: We are quoting on that our heart's words with our love, our humbleness. So automatically that karma will dissolve.
1: A kemény szavakat szeretettel tudjuk feloldani, az feloldja a karmát.
0: And so this 64 kriyas.
1: Tehát ez a 64 kriya.
0: They are different kriyas.
1: Különböző kriyák.
0: But that only that disciple can learn and keep.
1: Csak az a tanítvány tudja megtanulni, megtartani.
0: But observe. And whom to give and whom not to give.
1: Kinek adni oda, kinek nem.
0: Sometimes they will not give you further.
1: Néha nem adják tovább.
0: Then it's lost forever.
1: Örökre elveszik.
0: It will last forever.
1: Örökre elveszik.
0: But not to give to anyogya.
1: De nem adni olyan személynek.
0: Anyogya, yogya, anyogya.
1: Anyogya vagy yogya.
0: That call kanishtha.
1: Így hívják.
0: That if you give to someone's hand,
1: hogyha valakinek a kezébe adod,
0: you don't know how it will be you for what they will use it.
1: Mire használja, nem tudod.
0: It is said the person who made this atom,
1: aki az atomot felfedezte,
0: who created this atom, and then this person came to know,
1: nem tudta,
0: this atom will become a biggest problems.
1: Hogy ez a legnagyobb problémává válik.
0: And I don't know if it's true or not, but he said that person who created atoms, he suicided himself.
1: Nem tudom igaz-e, de ő megölte aztán egymást, magát, öngyilkos lett.
0: And this we know what is happening now?
1: Látjátok, mi történik most?
0: Yes, that was.
1: Ez volt.
0: So there is atom in the consciousness of the master for something good.
1: A mester tudatában benne van, hogy valami jó.
0: So I have in my hand something very good.
1: A kezemben van valami nagyon jó.
0: But it's a knife.
1: De kés.
0: For some good things. And I give it to the other's hand and I die.
1: Odaadom valaki másnak.
0: Now you don't know how this person will use that knife.
1: És nem tudod, hogy az a másik mire használja majd a kést.
0: And that will go karma to that person.
1: De az annak visszamegy a karma.
0: Therefore, before you give your word,
1: tehát mielőtt a szavadat adod,
0: your instructions,
1: utasítást adsz,
0: your anything,
1: bármi,
0: all, sorry, everything, carefully you give to your successors.
1: Gondosan add át.
0: And who is your successor?
1: A utódodnak.
0: Your children.
1: Ki az utódod, a gyermeked?
0: Or your disciple.
1: Vagy a tanítványod.
0: So sometimes you do everything, but still your child will not follow you.
1: Néha mindent megteszel, mégse követ a gyermeked.
0: Like the king Kans.
1: Mint Kans király.
0: The Kans, his father was the The king also.
1: Apja is király volt.
0: And still king is there. And his son Kansa, he was like a rakshasa.
1: A fia Kansa olyan volt, mint egy rakshasa.
0: He was the uncle of the Krishna.
1: Krishna nagybátyja
0: and
1: volt.
0: And Krishna took incarnation because of the Kansa to destroy.
1: És Krishna azért inkarnálódott, hogy
0: elpusztítsa. And how much Krishna had to suffer.
1: Elpusztítsa Kansot.
0: Krishna. And how much Krishna's mother had suffered.
1: Krishnának szenvedni kellett, de mennyit szenvedett Krishna anyja?
0: Krishna's father suffered.
1: Krishna apja szenvedett.
0: That mother, how much she suffered, you know that?
1: Tudjátok, mennyit szenvedett az az anya?
0: This all was the counted each and every step.
1: Minden egyes
0: lépés. Then Krishna came.
1: Minden egyes lépés számított, aztán jött Krishna.
0: And so the Kansa said to his father,
1: azt mondja Kansa az apjának,
0: because some of his friends,
1: mert némi barátai,
0: said, you are like a king, your father is just like some holy saint.
1: Azt mondták, hogy te vagy olyan, mint a király, az apád olyan, mint egy szent.
0: You are the best as a king.
1: Te vagy a legjobb király.
0: So he comes from a battle.
1: Csatába ment.
0: And goes directly to his father.
1: Visszajött, egyenesen az apjához ment.
0: And say, father.
1: Azt mondja, apám.
0: You give me the crown.
1: Add át a koronád.
0: Or should I take it?
1: Vagy elvegyem?
0: He was ready to kill his father, to take the crown of the king.
1: Kész volt arra, hogy elvegye a király koronáját.
0: And like these people are nowadays.
1: Ilyenek ma az emberek.
0: They tell children they are only 20 years or 25, 30 years.
1: A gyermek, hogyha csak 20-25 éves.
0: And they tell the parents.
1: Azt mondja a szülőnek.
0: Please. Sign.
1: Kérlek, írd alá.
0: All property on my name is my.
1: A írasd az én nevemre minden tulajdonod.
0: Yes.
1: Igen.
0: Okay, you gave me birth, that's all. But now it's my property.
1: De most már ez az én tulajdonom lesz.
0: I will do as I like.
1: Azt teszem, amit
0: you
1: akarok.
0: You know how many elderly people are suffering in this Kali Yuga.
1: Mennyi öreg ember szenved ebben a Kali Yugában?
0: The son, he want to do good for his parents, but his wife comes in such a person, said, me or your parents.
1: A fiú jót akar a szüleinek, de a feleség meg azt mondja, én vagy a szüleid.
0: Now this poor boy.
1: Szegény fiú.
0: Is both side.
1: Mindkét a két oldal között van.
0: I love her, and I will go this way.
1: Vagy erre, vagy arra, mindkettőt szeretem.
0: But I love my parents. Then, where I am? So you know these boys, this man, these boys sitting there. It's not easy for this man who is sitting on the staircase, on the steps.
1: Nem könnyű annak az embernek.
0: Yeah. Or maybe this girl.
1: Vagy egy nőnek.
0: The boy said to this girl, either go there or this.
1: Azt mondja a fiú a lánynak, hogy vagy ők, vagy én.
0: She said, I left my house.
1: Azt mondja, elhagytam a házat.
0: I left my parents.
1: Elhagytam a szüleimet.
0: I gave my whole myself, I gave it to you.
1: Egész valómat átadtam neked.
0: And now you tell me go out.
1: És azt mondod, hogy most menjek el.
0: Where will I go?
1: Hova?
0: Emotionally, innerly,
1: érzelmileg belül,
0: you don't know what means about this girl, newly married, and boy said, I don't like you, go away.
1: És akkor most nem tudod, hogy mi ez annak
0: this situation
1: a
0: are there.
1: Lánynak, aki most házasodott, és a fiú azt mondja, menj.
0: And there are other some.
1: Ilyen helyzetek vannak.
0: When one girl comes married in that house.
1: És a másik helyzet, mikor jön a lány,
0: she is so holy soul.
1: Olyan szent a lelke.
0: The whole house and families of that where this girl is married and came, it became so prosperous and happy and joy and light and everything. One girl who came there.
1: Egyetlen lány miatt, aki jön, az egész ház az fejlődni fog, és boldogok lesznek.
0: That's we call a Lakshmi.
1: Ez a Lakshmi.
0: Yes. Lakshmi is faithful.
1: Lakshmi hűséges.
0: Lakshmi doesn't go left and right and here.
1: Nem megy el.
0: There are many Lakshmi sitting here.
1: Itt sok Lakshmi ül.
0: And I see sometimes in meditation what they are doing.
1: Néha látom.
0: This is it. I gave the name Lakshmi, but still she didn't understand.
1: A Lakshmi nevet adtam, de még mindig nem érti.
0: So you are all women, as a woman you are all Lakshmis.
1: Ti nők mind Lakshmik vagytok.
0: Lakshmi means not money.
1: A Lakshmi nem a pénzt jelenti.
0: But Lakshmi means the happiness, joy, spirituality, peace, harmony, love, everything.
1: Hanem a Lakshmi, a spiritualitás, a boldogság, a harmónia, a béke, mindez.
0: That boy who marry her.
1: Az a fiú, aki hozzá megy.
0: That boy becomes so happy.
1: Olyan boldog lesz.
0: Makes the whole family higher.
1: És az egész család boldog lesz.
0: Similarly, or a disciple.
1: Vagy egy tanítvány.
0: Your master will say, my tapasya, my sadhana is now completed.
1: És azt mondja akkor a mester, a tapasya.
0: And that disciple will say, my life is now the last life of this creations. I'm in the moksha and divine.
1: A mester azt mondja, a sadhanám célt ért, a tanítvány azt mondja, hogy én elérem
0: a moksát. So you have both side.
1: Mindkét oldal.
0: Doesn't matter you marry or you don't marry.
1: Nem számít, hogy megházad.
0: Nobody force you.
1: Sort vagy sem, mindkét
0: But
1: oldal.
0: But don't hang somewhere.
1: De ne függjél a kettő között. Yeah.
0: Then we'll be coming paichen.
1: Mert akkor levágnak.
0: Hanging somewhere.
1: Ami ott függ.
0: That's it. So this is how we say it in about the chakras.
1: A csakrákban.
0: And so there are the different chakras in the body.
1: Különböző csakrák vannak a testben.
0: And in our body there is a devas.
1: A testünkben dévák vannak.
0: Not only your soul.
1: Nem csak a lelked.
0: In your one atom.
1: Minden atomodban.
0: There is a billions of divine souls again.
1: Billió, milliárdnyi isteni lélek van.
0: Just understand your body.
1: Csak értsd meg a tested.
0: What is within you?
1: Mi van benned?
0: Within you is the within you is the ocean of the immortality.
1: Benned van a
0: immortality.
1: A óceánja a halhatatlanságnak.
0: Within you is the fountain of the joy.
1: Az öröm szökőkútja van benned.
0: Within you is immortality.
1: Benned van a halhatatlanság. Peace. Béke.
0: So in the navel, that seed of it is in the navel.
1: A mag a köldökben van.
0: And there is the heart of the mother here in the your navel.
1: Az anya szíve a köldöködben van.
0: The more pain has a mother than the father.
1: Az anyának jobban fáj, mint az apának.
0: Of course, mother will, or father will also cry when you die.
1: Az apa is sír, ha meghalsz.
0: But mother feels that time the pain in her womb.
1: De az anya
0: my child died.
1: Érzi akkor a fájdalmat a méhében, hogy meghalt a gyermekem.
0: We are humans, we should understand this.

0: On bude Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai.
1: आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः सुतियो Drink. Hari Om, Yona Potkivano. How are you? Good? Very good. Happy to see you all. Happy to be back in Budapest.
2: Nagyon örülök, hogy látlak benneteket, és ismét itt vagyok Budapesten.
1: Happy to see many people from many different countries, so it's again an international satsang.
2: És ez tulajdonképpen egy nemzetközi satsang, és nagyon örülök, hogy ilyen sok országból jöttetek.
1: Matakara mohatu, don't become attached.
2: Azt jelenti, a matakara ne váljál kötődővé.
1: There's more place in the back if you guys want to go.
2: Ott még hátul van hely.
1: Attachment is very easy for us.
2: Nagyon könnyű számunkra a kötődés.
1: We can get attached to very minor things or big major things.
2: Tudunk kötődni picike dolgokhoz, meg nagy dolgokhoz is.
1: We can get attached to objects.
2: Tárgyakhoz.
1: We can get attached to people.
2: Emberekhez.
1: We can get attached to many other things, emotions, anger, many things.
2: És mindenféle érzelmekhez, például a dühhöz kötődni.
1: And being attached doesn't always help us.
2: És nem segít mindig, ha kötődünk valamihez.
1: But that's why in this Kali Yuga it is said.
2: Ezért a Kali Yugában azt mondják.
1: Hari Nama Sankirtan, which means chant the name of the Lord.
2: Azt jelenti ez, hogy zengesd az Úr nevét.
1: That is the only way in this Kali Yuga.
2: Ez az egyetlen út ebben a Kali Yugában.
1: In Satyuga, Dvapar, Treta, it was much more difficult.
2: A másik yugákban sokkal nehezebb volt.
1: The rishis, the munis, they used to do years and years of sadhana, tapasya in the caves.
2: A rishik, a muniknak évekig kellett sadhana, tapasyát gyakorolniuk a barlangokban.
1: But they knew that we Kali Yugi jivas are not so enthusiastic to sit.
2: De ők tudták, hogy mi a Kali Yuga beli emberek nem leszünk annyira lelkesek, ha ülni kell.
1: I noticed that in the Himalayas.
2: Lótuszban, a Himalájában.
1: How this Kali Yuga, us human beings, how we like to live.
2: Hogy hogyan szeretünk élni mi emberek a Kali Yugában.
1: Beautiful cave.
2: Szép legyen a barlang.
1: Beautiful mountains.
2: Szép hegyek.
1: And I'm very delighted.

0: Excited to say that there are two people here who are with me in the Himalayas.
1: És nagyon örülök, hogy itt két olyan szemét is látok, akik voltak velem a Himalájában.
0: Which thought that they would skip their chance of sharing their experiences.
1: Akik azt gondolták, hogy kimarad az, hogy majd ők megosszák a tapasztalataikat.
0: But as you all know, how I like to share the part of talking, you know.
1: De tudjátok, én nagyon szeretem megosztani a beszéd részt.
0: And especially when I'm not able to speak so much because of the cold.
1: És különösen akkor, ha nem tudok olyan nagyon sokat beszélni a megfázás miatt.
0: But beautiful nature, beautiful mountains.
1: Szép természet, szép hegyek.
0: And same as in life, the nature also sends some obstacles.
1: És ugyanígy, mint az életben, a természet az küld valami akadályokat.
0: Heavy rain for 3 days.
1: Kemény eső volt 3 napig.
0: We couldn't go up, we couldn't go down.
1: Nem tudtunk se föl, se lefelé menni.
0: All stuck in one beautiful tent.
1: És beragadtunk abba a szép sátorba.
0: Majority of our day was spent in that.
1: A nap legnagyobb részét ott töltöttük.
0: Because most of our tents were flooded.
1: És a legtöbb sátor az el lett árasztva.
0: It was a nice talab.
1: Ez egy
0: like
1: szép,
0: we have in Jordan.
1: Ez olyan volt, mint a talab Jordanban.
0: The luggage was on our mattresses and we were on top of the luggage.
1: A matracra tettük a csomagunkat,
0: oh,
1: és mi
0: I just
1: meg arra
0: three
1: feküdtünk.
0: People. Naren is also here. I just
1: Három ember is van, Narayan is itt van.
0: I was not even counting cameraman. I was just looking there and there.
1: Az operatőrt nem is számoltam bele.
0: But then he was dressing up in a kurta, made sense.
1: De kurtát vett fel, ennek van értelme.
0: Very good. But the point which I was trying to make is we are attached to sleeping bags, we are attached to jackets and tents and everything.
1: Az, amit akartam mondani, hogy mi ragaszkodtunk a hálózsákhoz, meg a jackihez, meg mindezekhez.
0: But the nature then teaches us detachment.
1: De a természet megtanítja nekünk, hogy engedjük el a ragaszkodást.
0: When all of our backpacks were drenched in rain.
1: Mert hogy amikor elásztak teljesen a hátizsákaink.
0: We had that same one set which we were wearing on the first day, which we ended with in 14 days.
1: És akkor ugyanazt a ruhát kellett viseljük, amit az első napon 7-8 napig.
0: No hot water, no geyser.
1: Ott nem volt meleg víz, meg zuhany.
0: But still the camp people were boiling water and giving if necessary.
1: Forraltak vizet, amikor szükség volt.
0: But some people enjoy, so there were few of us who went, had a dip in minus, I don't know what.
1: De néhányan kimentünk élvezni, hogy megmerüljünk a minusz nem is tudom hány fokban.
0: That is not the reason why I got a cold.
1: És ez a másik oka annak, hogy megfáztam.
0: Tapovan also a few months back I was every day having -10, -12 showers. No problem.
1: És néhány hónappal ezelőtt is ez így volt, hogy ilyen minuszokban zuhanyoztam.
0: But this is dharma, not religion, but dharma duty, personal dharma.
1: Ez a dharma, ami nem azt jelenti, hogy vallás, hanem kötelesség, személyes dharma.
0: Doesn't matter what life throws at us.
1: Akármit hoz elénk az élet.
0: Same in the nature, doesn't matter what nature does, we respect it, but we don't give up, we continue once the nature is okay.
1: Ugyanígy, mint ahogy a természet bármit hoz elénk, azt tiszteljük, és keresztül megyünk rajta.
0: The sickness is also temporary.
1: Ez a betegség is időleges csak.
0: This body is also temporary.
1: És hát ez a test is csak időleges.
0: So for us it's not swadharma, it's paradharma.
1: Számunkra ez nem svadharma, hanem paradharma.
0: We don't live for ourselves, we live for everyone.
1: Mi nem magunkért élünk, hanem mindenkiért.
0: And we are not hungry for anything, we are just hungry for your bhakti and love, that's it.
1: Nem éhezünk semmi másra, csak a bhaktira.
0: Because without purity in your bhakti,
1: mert a tisztaság a bhakti,
0: without a pure heart,
1: enélkül,
0: that love, that affection, that caringness towards people, towards the society, towards the nature will not come.

0: enélkül a szeretet nélkül, amit más emberek iránt, a társadalom iránt érzünk, nem jutunk előre.
1: And most of the times we are just projecting what we truly are.
0: Többnyire csak kivetítjük azt, amilyenek valójában vagyunk.
1: When we speak to others, then our true nature, the true colors come out.
0: Amikor másokhoz beszélünk, akkor kimutatjuk az igazi természetünket.
1: Depending how much we like or dislike the person.
0: Attól függően, hogy azt az embert szeretjük vagy nem szeretjük.
1: Then you see, oh, okay, this is wrong with me.
0: Akkor megérezheted, ez így nem jó.
1: That is self-inquiry, nothing else.
0: Ez az önvizsgálat, nem más.
1: To be aware enough to notice which emotions are arising within us.
0: Hogyha eléggé tudatosak vagyunk ahhoz, hogy megfigyeljük, hogy milyen érzelmek jönnek fel bennünk.
1: When karma, krodha, mada, lobha, ahankara, one of these arise, then if we are aware enough to realize that this is arising within us, and then we can come up with a solution how to distinguish that fire.
0: Hogyha a káma, króda, stb. Feljön bennünk, akkor hogyha elég tudatosak vagyunk, akkor észrevesszük, hogy most ez történik, és akkor tudjuk valahogy ezt megoldani.
1: But most of us are not even aware enough to be observant of these emotions.
0: De a legtöbben nem is vagyunk elég tudatosak ahhoz, hogy felismerjük ezeket az érzelmeket.
1: We are too much indulged in this spider web of Maya.
0: Nagyon bele vagyunk ragadva a Maya pókhálójába.
1: The spider web in the corner looks very innocent.
0: Ott a sarokban a pókháló az egy nagyon ártatlan dolognak tűnik.
1: And this jiva, that is that insect.
0: A jiva pedig az a kis rovar.
1: It gets stuck in that spider web.
0: Amely beleragad abba a pókhálóba.
1: And our first instinct is to run away.
0: És az első ösztönös reakciónk az, hogy elrohanjunk.
1: When we feel trapped in life.
0: Mikor csapdába esünk az életben, úgy érezzük.
1: When we feel trapped in work or in any aspect of our living.
0: A munkában vagy bármilyen más aspektusában az életben.
1: We can't stay calm. I mean, we can, but we don't want to.
0: Akkor nem tudunk nyugodtak maradni. Valójában tudnánk, de nem akarunk.
1: Calmness is not in our dictionary.
0: Nincsen benne a szótárunkban az a szó, hogy nyugalom.
1: If calmness would be in our dictionary, I wouldn't half break my foot ankle.
0: Hogyha benne lett volna a szótárban ez, hogy nyugalom, akkor nem rándítottam volna meg a bokámat.
1: No? You were with when I twisted? You went more further, no? You were with Primlata. You were with when this happened.
0: Ott voltál, amikor ez történt?
1: No, not you. Yeah. So basically, you know, calmness, peace.
0: A nyugalom, a béke.
1: The guide, I ask, so, how long will it take now from Sahasrara to our camp?
0: Akkor megkérdeztem a vezetőt, hogy uram, mennyi ideig tart innen a moda?
1: 25 minutes.
0: 25 perc.
1: My PSO, my guard, he said 30 minutes.
0: Azt mondta az én vezetőm 30 perc.
1: I put earphones in my ears, put me a music on.
0: Beraktam a fülhallgatót, a zenét.
1: And started running down, hopping on rocks.
0: Akkor elkezdtem ott ugrálni a köveken.
1: That is our restless mind.
0: Ez a nyugtalan elme.
1: And those rocks are thoughts which we are jumping on.
0: És ezek a kövek pedig a gondolatok, amelyeken ugrálunk.
1: We don't look down, we don't observe our thoughts, we are just jumping on one, trying to solve little bit, jumping on the second one, not stabilizing ourselves, and then suddenly you miss a step and you twist your ankle.
0: És akkor az történik, hogy nem állsz elég stabilan ezeken a köveken, miközben ugrálsz, nem nézed meg, hogy hova lépsz, és egyszer csak megrántod a bokát.
1: Where did Narayan disappear? Oh, he's there, okay.
0: Hova tűnt
1: Narayan? No, I'm just checking if you're still in the hall.
0: Csak ellenőrzöm, hogy még itt vagy.
1: So, in the same way, in our spiritual journey, one mistake, one decision may make our 25 minutes walk, a 3.5 to 4 hours walk.
0: Hasonlóképpen a spirituális úton is így van ez, hogy a 25 perces út az 3.5

0: Same mouth.
1: Hogyha azt mondjuk az embernek, hogy megáldalak, vagy az, hogy menj a pokolba.
0: It's your tongue which is saying it.
1: A nyelved az, ami ezt mondja.
0: The other person can put it in this ear, process it, doesn't like it, throw it out.
1: A másik ember lehet, hogy az egyik fülén bemegy, feldolgozza, és a másik fülén kimegy.
0: But once the bullet is shot, the bullet cannot come back.
1: Ám, hogyha egyszer kilövöd a puskából a golyót, azt már nem lehet visszaszívni.
0: The other person who is listening will move aside and skip the bullet, but from our gun it's gone.
1: Lehet, hogy a másik ember az félreugrik, és akkor nem találja el, de mi már kilőttük akkor.
0: Think about every word which we say.
1: Gondolj meg minden szót, amit kiejtesz.
0: Become aware of every single thought which we might say.
1: És legyél tudatában a gondolatoknak, hogy mit mondhatsz.
0: Assess it if it's the right thing to say at the right time.
1: Ítéld meg, hogy abban a megfelelő időben megfelelő-e az.
0: Or it is something that we are saying just because of our speediness, of our restlessness.
1: Vagy pedig ez csak ilyen gyors dolog, a nyugtalanságból ered.
0: One beautiful thing which I learned from the Himalayas.
1: Egy szép dolog, amit a Himalájában csináltam.
0: In front of the majestic Himalayas, you can't walk with your chest, with the pride, with the ego. Walk ahead, you will fall. You always have to look down, be humble, and be observant and aware, and then your trip will be peaceful.
1: Ezek a hatalmas hegyek megtanítanak arra, hogy ott nem lehet büszkén emelt fővel gyalogolni, hanem mindig lefelé kell nézni alázatosan, és akkor biztosan tudsz haladni.
0: So that's not only about the Himalayas, that is also about our day-to-day life.
1: De ez nem csak a Himalájában van így, hanem a mindennapi életünkben is.
0: That is the greatest traits which we can learn from our beloved Gurudev.
1: Ez a legnagyobb tanítás, amit megtanulhatunk szeretett Gurudevánktól.
0: Simplicity.
1: Egyszerűség.
0: Humbleness.
1: Alázat.
0: And being understanding towards every single creature.
1: És megértés minden egyes élőlény iránt, lény iránt.
0: We think and we always say ahimsa paramo dharma.
1: Mindig azt mondjuk ahimsa paramo dharma.
0: We say yes, we should not kill animals, we should be vegetarian. But what are this hinsa, the torture which we are doing with our words?
1: Hogy nem öljük meg az állatokat, vegetáriánusok vagyunk, de mit teszünk, milyen erőszakot a szavainkkal?
0: That is also a type of hinsa.
1: Az is egyfajta himsa.
0: Himsa. Opposite of ahimsa is himsa.
1: Himsa az ahimsa. So ellentéte.
0: Even our words can be not so beautiful.
1: A szavaink is lehetnek nem igazán szépek.
0: And that's why awareness is very important.
1: Ezért nagyon fontos a tudatosság.
0: Being in the moment, we talked about it yesterday.
1: Beszéltünk arról, hogy legyél a pillanatban.
0: But the part which we all live by is the ashram.
1: De az a hely, az a rész, ahol mi élünk, az mind az ashram.
0: The literal meaning of the word ashram is a means come, shram is work.
1: Az ashram szó szerinti jelentése pedig az, hogy a azt jelenti, hogy gyere, a shram pedig a munka.
0: We book our tickets India holiday.
1: Megveszed a jegyet Indiába, most nyaralni megyek.
0: You come to Jordan, clean the toilets.
1: Akkor most eljössz Jordanba, és akkor tisztítsd a WC-t.
0: Not because we like to torture you.
1: Nem azért, mert kínozni akarunk.
0: But because when we do a certain kriya, a certain work.
1: Hanem azért, mert ha bizonyos kriát, bizonyos munkát végzünk.
0: Which may be below our general standards.
1: Ami lehet, hogy a mi életszínvonalunk alatti dolog,
0: brings up many, many emotions.
1: Az nagyon sok érzelmet kihoz.
0: Brings up all the dirt which is on the surface, on the bottom.
1: És
0: it brings it to the surface.
1: És sok koszt, ami ott lent van, a felszínre hoz.
0: That's why that is the first step. Karma yoga is the first step of self-discovery.
1: És ezért a karma yoga az önfelfedezés első lépése.
0: What is it said? Seva dharma.

0: परमो धर्म
1: तह
0: सेवा धर्म इज द हाईएस्ट धर्म
1: तह तो सेवा धर्म और परमो धर्म और लेगमगसब
0: बट देन अगेन वी आर स्टक इन द डिल्यूजन ऑफ सकाम एंड निष्काम
1: és akkor megint beleragadunk abba a illúzióba, hogy sakam meg niskam.
0: As soon as there is any intention of receiving recognition,
1: hogyha ott van az a szándék, hogy elismerjenek,
0: receiving something in return,
1: hogy valamit viszonzásul kapjak,
0: having expectations,
1: elvárások,
0: that is not pure seva.
1: Akkor ott már nem tiszta seva.
0: Nishkama seva is when you do not have any kamana, when you do not have any wish.
1: A niskam széva az, amikor semmilyen kívánságod nincs.
0: When you are doing something because that is your dharma, that is the right path.
1: Azért teszel valamit, mert az a dharmád, az a helyes út.
0: So it doesn't matter if they were making beautiful steps in the gufa or in jardin sweeping the floor. Seva is seva.
1: Nem számít, hogy szép lépcsőket csinálnak a gufában, vagy jadamban a padló, a széva a széva.
0: But as we were on the topic of building the stairs, I would request Gangapuri to come.
1: De mivel most beszéltünk a lépcső építésről, ezért Gangapuri jöjjön, de azt mondta, hogy először a hölgyök, ezért jöjjön Premlata. Itt vagyunk a családban, akik nézik a tévében, azok is család. Hova álljon, üljön?
2: Hariom. Okay, because there's two people left also I need to talk. I will be quick. But Avatarji said almost everything. Nature is not so romantic as I thought it was.
1: Avatar Puri már majdnem mindent elmondott. A természet az nem annyira romantikus, mint ahogy gondoltam.
2: Because these 3 days with the rain, but the rain was 24/7, and everything was wet and very, very, very cold, and our tents were all wet.
1: 3 napon keresztül folyamatosan esett az eső, mindenünk teljesen elázott.
2: And it was a full moon, energy was high, we were with Alak Puriji, with Avatarji, and it was really, physically, it was really a tent.
1: Fizikailag megterhelő volt, de ott voltunk Alak Puriji energiájával.
2: But emotionally, it was really divine.
1: De érzelmileg nagyon isteni volt.
2: So when you have this two combination, it's really hard to manage physically tough situation with emotionally, which are so beautifully, and you are so grateful in the same time. And but everything in the end, it was really, really. I'm just grateful I had this experience.
1: És ez egy nagyon különleges kombináció, és ezt nehéz így elviselni, hogy fizikailag igen megterhelő, érzelmileg viszont igen felemelő. De and nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt átélhettem.
2: And in the end, as Avatarji said, we can go through Himalayas only with humbleness. I also learned that we as a family, we maybe do not know each other like know each other, but in this tough situation, we really have a really beautiful family, and thank you for all of this.
1: És ahogy Avatar Puriji mondotta, a Himalájában csak alázatos szívvel lehet érdemes menni, és itt ott igazán megérezhetjük, mindig mondják, hogy mi család vagyunk, de ott igazán megérezhetjük ezt, hogy tényleg család vagyunk.
2: I think it is maybe Narayan.
1: Most akkor talán Narayan. Gangapuri.

0: Srideva Purusha Mahadeva Ki Jai. So I thought because Avatar Puri already told everyday details, I decided I would take it a bit more personal.
1: Mivel Avatar Puri már elmondott szinte minden részletet, úgy gondolom, hogy most egy kicsit személyesebb leszek.
0: So this has been a long project of mine. I remember that about 10 years ago in Vape, there was a couple who went to the Puriji.
1: Ez nekem egy nagyon régi projektem volt. Emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt volt ott egy pár Vape-en.
0: And I really have that picture in my mind, how they were talking about how they went to the Puriji's Gufa, how hard it was, and how much they gained from it. And I decided there that someday I definitely want to get there.
1: És akkor ők beszéltek arról, hogy hogyan mentek Dev Guruji gufájához, és az milyen tapasztalat volt, úgyhogy én ott akkor elhatároztam, hogy én is el szeretnék oda jutni.
0: Probably it is surprising for many people, but this was the first time for me in India. I've never been there before.
1: Ez számomra első alkalom volt Indiában, soha nem voltam még ott.
0: Yes, it was kind of fate for me. For me, it's really Dev Puriji is my Ishtadevata. So for me, I think it was kind of fate that first time when I go to India, I go to Dev Puriji Gufa.
1: Ez volt számomra, tehát hittem ebben, a Dev Puriji az én Ishtadevatám, hittem ebben, hogy mikor először megyek Indiába, akkor Dev Puriji gufájához akarok menni.
0: I had two goals. One was kind of physical and the other one was kind of spiritual.
1: Kétféle célom volt, az egyik spirituális, a másik pedig fizikai.
0: The physical one was, I think many of you know, many may me not. 5 years ago I had a pretty serious surgery. Pretty serious lung surgery, so my upper left lobe was removed because of a tumor.
1: És sokan tudjátok, de még többen nem tudjátok, hogy 5 évvel ezelőtt egy komoly műtéten estem át, és a egyik bal tüdőlebenyemet eltávolították egy daganat miatt.
0: So, yeah, that was the physical goal to actually prove myself that I could go.
1: Tehát ez volt a fizikai cél, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy el tudok jutni.
0: Even though that because of the rain and many things we could not get to Dev Puriji, I feel that I could fulfill this goal. And yeah, maybe I would need a little bit more training, but it's reachable.
1: És habár az eső meg a körülmények miatt végül is oda nem jutottunk el Dev Purujihoz, de mégis úgy érzem, hogy beteljesítettem a célomat.
0: And let's get to the more interesting part, the spiritual goal.
1: És most térünk rá az érdekesebb részre, a spirituális célra.
0: So, as I mentioned, Dev Puriji is my Ishtadevata, so definitely I think that I don't need to explain that how much it can be a spiritual goal to get to the gufa of your Ishtadevata, do a mala there, and yeah, just enjoy.
1: Tehát, ahogy az előbb említettem, Dev Puriji az én Ishtadevatám, tehát akkor nem kell magyarázgassam, hogy milyen fontos az, hogy eljussak ő hozzá, és ott gyakorolhassak egy málát, és ilyen módon élvezhessem ezt a helyzetet.
0: But because of physical circumstances, we could not go there. But even the contrary, I feel that I could fulfill my spiritual goal.
1: És az említett spirituális

0: körülmények, fizikai körülmények miatt végül is nem jutottunk el oda, de ennek ellenére úgy éreztem, hogy beteljesült a spirituális célom.
1: Let me a bit elaborate on that. So,
0: hadd magyarázzam meg kicsit.
1: Before, for me, Avatar Puriji was kind of the kid who is sitting at my Gurudev's place.
0: Korábban számomra Avatar Puri az az a gyerek volt, aki Gurudevnál ül.
1: Age of my little sister, who I, don't misunderstand me. I could see the potential, and I definitely could see that how it will evolve further. But I did not really have a connection to him.
0: Tudtam és éreztem, hogy van benne potenciál, hogy mivé válhat, de ez nem volt meg számomra ez a fajta kapcsolat.
1: But here I could, I could really find the starting point. So this was actually how I reach my spiritual goal, that I find the starting point with him, how we could evolve our relationship. Because with Gurudev, he was always there, actually my entire life. So for 30 years, he was the stable point in my life. And now he is in spiritual, in physical ways. He's not there the same way. Spiritually, of course, he's there, but not physically. And now there is this other person who now I can connect with. And for that, I'm really grateful.
0: Mert Swamiji Gurudeva az egész életemben, 30 éves életem során mindig is jelen volt, viszont akkor most itt van egy újabb személy, és vele meg kellett találni ezt a kezdőpontot, de úgy gondolom, hogy ott megtaláltam, és ezért hálás vagyok.
1: So, thank you for listening.
0: Köszönöm, hogy meghallgattatok. És utoljára, de nem utolsó sorban.
2: My co-partner, he also broke his toe.
0: Az én partnerem, aki szintén meghúzta a lábát.
2: No, one day later, no?
0: Ugyanaz napon, vagy másik nap?

0: Shri Kapurisha Mahadeva Ki. Hari Om. I was the photographer and the cameraman on this trip.
1: Én voltam a fényképész meg a videós ezen az úton.
0: And doing this seva, let's say, and these sort of things, you most of the time are running here and there.
1: És amikor az ember ezt csinálja, ezt a fajta szévát, akkor az idő legnagyobb részében szaladgál az ember ide-oda.
0: And when you go to the mountains, there's an additional value because you're not running here and there, you're also running up and down.
1: És amikor a hegyekben van az ember, akkor egy plusz dolog az, hogy nem csak jobbra-balra szaladgálunk, hanem föl-le.
0: And me being a little bit of perfectionist, I also want to have nice pictures and nice camera shots.
1: És mivel én törekszem a tökéletességre, ez

0: A legjobb képeket akartam.
1: So for me, going up to the Dev Puriji's cave was not like nicely going up the hill and enjoying the landscape.
0: És akkor számomra fölmenni Dev Puriji barlangjához, az nem arról szólt, hogy megyek a szép úton és élvezem a természetet.
1: But it was running up.
0: Hanem hogy felszaladni.
1: Taking few pictures.
0: Csinálni néhány jó képet.
1: Realizing the group is already half a kilometer away.
0: És akkor rájöttem, hogy a csoport már fél kilométerrel odébb haladt.
1: And then running to catch them again.
0: És akkor utánok rohanni, hogy elérjem őket.
1: And in some sense, it's also our running here and there, which is happening every day to us.
0: És hát tulajdonképpen mindannyiunkkal ez történik, hogy rohangálunk ide-oda.
1: And what happens when you are running the whole day here and there?
0: És mi történik akkor, ha egész nap ide-oda szaladgálsz?
1: You just run out of breath.
0: Akkor kifogy a lélegzeted.
1: So Alak Puriji's cave is some 3600 meters.
0: Alak Puriji barlangja az körülbelül 3600 méter magasan van.
1: Until 3500 it was okay.
0: 3500-ig jó volt.
1: But the last 100 meters.
0: Ám az utolsó 100 méter.
1: You suddenly feel it.
0: Akkor hirtelen elkezded érezni.
1: The problem is that the last 100 meters is the most important.
0: De az a baj, hogy az utolsó 100 méter a legfontosabb.
1: And you can't give up.
0: És akkor nem szabad feladni.
1: Because suddenly the whole group is reaching the cave.
0: Mert akkor hirtelen ott van már az egész csoport a barlangnál.
1: And suddenly all the pictures and all the camera shots are the most important.
0: És ezek lennének a legfontosabb képek.
1: But you can't give up.
0: És akkor tehát nem lehet feladni.
1: And so out of breath I ran out to Alak Puriji's cave.
0: Kifogyott a lélegzet és odajutottam Alak Puriji barlangjához.
1: Managed to click a few pictures.
0: Akkor lőttem néhány képet.
1: Of Avatar Puriji coming into the cave for the first time.
0: Hogy a Avatar Puri először megy a barlanghoz.
1: And then I remember that for a brief moment I also went into the cave.
0: És emlékszem, egy rövid időre én is beléptem a barlangba.
1: To make pranam just by myself.
0: Hogy én is pranamot gyakorolhassak.
1: And this moment of peace and being alone for a few seconds, let's say.
0: És csak néhány másodpercre akkor így békében lenni.
1: Was undescribable.
0: Ám ez leírhatatlan volt.
1: It was the years that Swamiji went there, those 3 or 4 years.
0: 3-4 évvel ezelőtt, mikor Swamiji volt ott.
1: A few years ago.
0: Néhány éve.
1: Some of you may have been there.
0: Néhányan mentetek vele.
2: How many of you were with Swamiji?
0: Hányan mentetek Swamiji-vel?
2: 2017, 18, 19, whatever. 2017, 19. Now whoever didn't raise the hand, next year is you guys, no?
0: És aki most nem tette föl a kezét, azok a következő évben ő rajtuk a sor.
2: But 2027 we are doing Kailash Mansarovar.
0: De 2027-ben Kailash Mansarovarhoz megyünk.
2: But that details we will share in December.
0: De majd decemberben részletesen megosztjuk az infókat.
2: And Gangapuri is scratching if I should go with.
0: És Gangapuri vakarja a fejét, hogy jöjjön-e esetleg.
1: So anyhow, I couldn't join at that in those years and I was very frustrated that I couldn't.
0: És akkor nem tudtam menni, és ezért nagyon frusztrált voltam.
1: Because when I was young, I used to live in the mountains, not this high mountains, but I always loved mountains.
0: Mert fiatal koromban a hegyek között éltem, nem ilyen nagy hegyek között, de mégis hegyek közt.
1: And connecting this like love of mountains and being there with Gurudev is somehow the best option.
0: És szeretem a hegyeket, tehát ez a kettő együtt most, hogy a hegyek szeretete és Gurudévával lenni, ez a legjobb kombináció.
1: But I was so happy this year that I could finally reach the cave and be there with Avatar Puriji.
0: És akkor annyira boldog voltam, hogy most végre idén eljutottam a Balanghoz és Avatar Purival lehettem ott.
1: So when I was like running there out of breath, that little moment which I had for myself in inside the cave for the first time was something special.
0: És tehát amikor fölrohantam oda és kifogyott a lélegzetem, de mégis az a pár pillanat az nagyszerű volt.
1: And so for anybody of you who was not there, I really recommend you to go there.
0: És bárkinek, aki nem volt ott, csak ajánlani tudom, hogy menjen.
1: You don't have to be afraid because 3600 is not some big high number of Kailash is starts at 5000.
0: Nem kell félni, mert a 3600 méter az nem olyan nagyon sok. Avatar Puri azt mondja, hogy a Kailash az 5000 méteren kezdődik.
2: But a funny thing I found out now while researching that I thought, you know, it will be parikrama and we have camps, but Kali Yuga is very fast, faster than we can think.
0: És most, amikor utána néztem ennek, hogy milyen az a parikrama, és hol vannak a táborok, meg ilyesmi, akkor a Kali Yuga az nagyon gyors.
2: So Shivji doesn't want us to suffer so much.
0: És ő nem akarta, hogy ilyen sokat szenvedjünk.
2: That's why fortunately or unfortunately there is lounges and resort type hotels, small things on the parikrama marg itself.
0: És manapság már a Kali Yugában a parikramán is ilyen szállodák meg pihenők vannak.
2: So three days we will go around Kailash mountain but staying in blankets and mattresses. So.
0: Tehát hogy amikor a Kailash hegy körül mentünk, akkor is ágyban tudtunk aludni.
2: Then you come here. Without what? Wet tents not, but bed bugs maybe. And free diarrhea. You're in China. You're in China.
0: Hasmenés is ingyen volt.
2: Anything moving.
1: So, if anybody is like thinking about it, I would suggest that you go.
0: Hogyha valakinek forgatja ezt a fejében, csak javasolni tudom, hogy menjen.
1: Because you have like full catering there, you don't have to worry about food.
0: Ott teljes ellátást adnak, nem kell aggódni az étkezés miatt.
1: And if it's not raining for three days, you might even have like dry beds.
0: És hogyha három napig nem esik, akkor még meg is száradhatsz.
1: But it was when we were going up, it was like predicted that there will be rain even when we are climbing up to the cave.
0: De amikor mentünk fölfelé, az volt az előrejelzés, hogy még akkor is esni fog.
1: But fortunately it was like sunny weather and we reached the cave in very very nice day.
0: De ennek ellenére végül is napos idő volt, és akkor így elérhettük a barlangot.
1: And then we had two days of relax inside the tent because we couldn't get out.
0: És akkor aztán két napot pihentettünk a sátorban, mert nem tudtunk kijönni.
2: Until they came out of their tent and went to the common tent because their tents were wet.
0: És mert hogy ő a közös sátorba kellett jöjjön, mert az övé ellázott. Nem könnyű ez így.
2: But it was very warm because there were 8 to 10 people stereo speaker in the night from both ways.
0: És nagyon meleg volt, és stereóban beszéltek 8-10 ember ott.
1: But I think it was kind of like really slowing down after the running up here and there, just sit down and enjoy the place.
0: És ez olyan volt, hogy egy lelassulás a rohangálás után ott, és élvezni a helyet.
1: And by the blessing of Sri Dev Puriji, we couldn't reach Sri Dev Puriji's cave.
0: De Dev Puriji áldása következtében nem tudtuk elérni And so in the Alakpurji
2: cave. One cave.
1: So in the end, the whole group stayed at Alakpurji's cave, and nobody went up to Devpurji's cave.
0: Végül is az egész csoport ott maradt Alakpurji barlangjánál, és nem jutottunk föl Devpurji barlangjához.
1: So we are waiting for Avatar Puriji to go up, so we can join.
0: És akkor most arra várunk, hogy Avatar Puri fölmenjen, és akkor vele mehessünk, élvezhessük. Én maradok Alakpurji-nél.
2: We went halfway to Devpurji.
0: Félig följutottunk Devpurji-hoz.
2: Crossing three rivers where we almost lost our feet.
0: Átkeltünk három folyón, majdnem ott maradt a lábunk.
2: And then half of the group decided, yeah, too cold water. We have lunch here and we go back to the camp.
0: Akkor a csoport fele úgy döntött, hogy ez így nagyon hideg, megebédelünk és visszamegyünk.
2: And the courageous ones continued not till Devpurji, halfway till Sahasrara.
0: És akkor a bátrak mentek csak tovább, nem egészen Devpurjiig, hanem félig.
2: But they didn't manage to see many dharas, many water flows because it was frozen.
0: De nem tudtak látni sok vízesést, mert fagyottak voltak.
1: But what we managed is to take a drone up there.
0: Tudtunk vinni egy drónt magunkkal oda föl.
1: So there will be many nice pictures and videos coming, because when you are on the ground as a photographer, you have a one sort of perspective.
0: És ilyen módon nagyon sok képünk és videónk lesz, mert hogyha lent vagy a földön, mint fényképész, az egy adott perspektíva.
1: But when you actually fly up with the drone and you see the whole valley, then you get the whole full view and full experience of where the cave actually is.
0: De a drónnal fel tudsz repülni, és akkor az onnan, abból a nézőpontból láthatod az egész völgyet.
1: So I'm very happy I could join this expedition.
0: Nagyon boldog vagyok, hogy csatlakozhattam ehhez az expedícióhoz.
1: And I'm very, very grateful that I could also do the photo video seva during the journey.
0: És igen hálás vagyok, hogy a fotó és videó szévát végezhettem ezen az utazáson. De ő is néhány képen szerepel.
1: And going down is also when you go to a pilgrimage, it says that the true pilgrimage is when you are going back.
0: És mikor elmész egy zarándok útra, van egy olyan mondás, hogy az igazi zarándoklat az, amikor lejössz.
1: Because when you go somewhere, like people in Europe go to Santiago de Compostela in Spain.
0: Mert hogy amikor az emberek Európában elmennek valahova, például Santiago Compostelába Spanyolországban.
1: They walk several hundred kilometers to reach the church.
0: Akkor több száz kilométert gyalogolnak, hogy elérjék azt a templomot.
1: But while you go there, it's still like you have the motivation, because the goal is ahead of you.
0: És amikor mész oda, akkor még előtted van a cél, tehát megvan a motivációd.
1: But not so many people then go back on foot.
0: De nem sok.
1: Another few months back to their home. They just fly.
0: Nem sok ember van közülük, aki visszafelé is gyalog jön, hanem repülőre ülnek.
2: So we both were also flying.
1: Yeah, so
0: mi mindketten repültünk, mondja Avatar Puri.
2: Not flying, we were.
1: So instead of walking down, we just got two mules.
0: És ahelyett, hogy sétáltunk volna lefelé, volt két összvér.
1: So by the grace of
2: the donkey, half donkey, half horse, not flying, but yeah.
0: Tehát az nem repült, mert az összvér az félig ló, félig szamár.
1: So by the grace
2: of us, because two of us broke ankles and he toes. So.
0: Hárman voltunk ilyenek, mert ketten eltörtük a bokánkat és egy valaki pedig a lábujját.
1: So by the grace of Sri Alakpurji, we couldn't, we didn't have to walk on those broken legs.
0: És avat a Alak Purudzsi kegyelme folytán nem kellett törött lábbal gyalogolnunk.
1: But we destroyed our thighs and butts.
0: Hanem így tönkretettük a fenekünket és a combunkat.
1: In the saddle.
0: A nyerekben.
1: Yeah, but it was really nice too. A nice extra experience just on the mule.
0: De ez egy különleges további tapasztalat volt az összvéren ülve.
2: And in Mana village, which is the first village or last village, whatever you want to call it.
0: A Mana faluban, ami az első vagy más nézőpontból az utolsó falu.
2: Because he's the double height of the mule itself.
0: Mert hogy ő kétszer olyan magas, mint az összvér.
2: When you come down, the shops, the roof of the shops are like this.
0: Amikor lefelé jössz, akkor ilyenek az üzletek tetői.
2: Sometimes left and sometimes right.
0: Néha jobbra, néha balra.
2: And the best was when he came to visit me to my room.
0: És a legjobb volt,
2: amikor Badrinath.
0: Badrinathban eljött engem meglátogatni a szobámba.
2: He was talking to me.
0: Beszélt hozzám.
2: And he turned around and started walking.
0: Akkor megfordult és elkezdett menni.
2: On the roof there was this beam.
0: Ott volt egy ilyen gerenda a plafonon.
2: It was here.
0: Ilyen magasságban.
2: For one second we heard doom and he was on the floor and we were like, "You okay?"
0: Egy pillanatban hallottuk ezt, hogy boom, és akkor már is a földön volt, és kérdeztük, hogy jól vagy.
2: So life is not perfect.
0: Nem tökéletes az élet.
2: Us short people have problem and tall people also have problem.
0: Az alacsony embereknek is megvan a maga baja, meg a magasoknak is.
3: He expected that it would break.
2: Yeah.
1: It was just wood, fortunately.
0: Szerencsére fából volt.
2: He wanted concrete.
0: De ő betont akart.
1: So anyone who wants to experience these all things.
0: Aki ilyeneket meg akar tapasztalni.
1: Is very welcome to come.
0: Azt nagyon várjuk, hogy jöjjön.
2: And some of the boys were this story I will share off camera.
0: Ezt a történetet majd, ha már nem leszünk adásban, akkor mondom el.
1: Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai.

0: Bole Sri Deep Narayan Bhagwan Ki Jai, Sataguru Deva Ki, Madhav Krishna Bhagwan Ki.
1: And one of the good examples about what we do with our spiritual journey.
2: Egy jó példa, hogy mit csinálunk a spirituális utunkon.
1: Once upon a time,
2: egyszer volt egy

0: része, ahol nem volt.
1: There was two disciples.
0: Volt két tanítvány.
1: And Guruji said, I gave you both one candle, one lamp.
0: Guruji azt mondotta, adok mind a kettőtöknek egy-egy lámpát, egy gyertyát.
1: And protect it.
0: És ezt védjétek.
1: Don't let it go off.
0: Ne hagyjátok, hogy elaludjon.
1: So one of the disciples takes the lamp and goes to his room, closes all the windows, closes all the curtains.
0: Az egyik tanítvány az bemegy a szobájába, besötétít, behúzza a függönyöket.
1: Is it on?
0: Be van kapcsolva?
1: Should we wait? No? Okay. So, yeah, my voice is down. That voice has to go up.
0: Az volt my a baj, voice, hogy gyenge a hangom.
1: Then I will have. So, one of the disciples locked everything, no wind possible, sitting right next to it and protecting it.
0: Az egyik tanítvány az bezárt mindent, hogy semmi szellő ne jöhessen be, leült mellé és védte a lángot.
1: And it was a slightly stormy night, evening.
0: De volt egy viharos éjszaka.
1: So in that village the electricity was gone.
0: És akkor elment az áram a városban.
1: So he went with his lamp, still trying to protect it from every angle.
0: És akkor ezzel a kis mécsessel ment, és próbálta minden felől védeni.
1: And in that time there was no phones or no torch.
0: Akkoriban még nem volt zseblámpa, meg telefonvilágító.
1: So he helped with that lamp to light all those how do you call lamps or lanterns.
0: És akkor azzal a lámpával világított.
1: And if the wind was a little bit stronger or if the rain came, he saw some shelter and stood there and waited.
0: És akkor, hogyha erősebb volt a fény, akkor védelmezte.
1: And next day when he came back,
0: másnap, mikor visszament,
1: Gurudev called both of the disciples.
0: Gurudeva hívta mind a két tanítványt.
1: The first one very excitedly came with the lamp. You see, Gurudev, I was protecting it the best.
0: Az egyik az nagyon izgatottan jött, hogy igen, nagyon jól védtem a fényt.
1: I didn't let the wind even touch it.
0: Nem hagytam, hogy a szellő is érintse.
1: Too many eyes in one sentence becomes what?
0: De túl sok én volt ebben mondatban, mit jelent az?
1: Ego.
0: Az az ego.
1: It's me, myself and I.
0: Én.
1: So the second one came, Gurudev. Doesn't matter if the wind came, blew a little bit, I tried, but the main thing is with the lamp, shared to everyone.
0: A második pedig jött, és azt mondtam, hogy igen, próbáltam védeni, de ezzel megosztottam mindenkivel a fényt.
1: And that is the main philosophy, that the divine light which Gurudev has given us in the form of the knowledge.
0: És ez a mi fő filozófiánk, amit Gurudev megosztott velünk, hogy az isteni fény, amit ő megosztott velünk.
1: In the form of our sadhanas, prayers, bhajans.
0: A szádanánk, imáink, bajanjaink képében.
1: It's not only for ourselves.
0: Ez nem csak a mi számunkra van.
1: It is for everyone.
0: Hanem mindenkiért.
1: So protecting the light and protecting the vision of Gurudev.
0: Tehát védelmezni Gurudev a fényét.
1: Doesn't just mean to hold it and store it and keep it for ourselves.
0: Ez nem azt jelenti, hogy bezárod és megtartod magadnak.
1: It means that the love and kindness, the karuna which Gurudev has taught us.
0: Ez azt jelenti, hogy ez a szeretet, ez a kedvesség, ez a karuna, amit Gurudev tanított nekünk.
1: We implement it in our day-to-day life.
0: Alkalmazzuk a mindennapi életünkben.
1: And we share it with everyone.
0: És megosztjuk mindenkivel.
1: Aba sopadiya is jeevan ka sab bhar tumhare haathon mein. Then the second line we miss. Ye jeet bhi tumhari, ye haar bhi tumhara.
0: Akkor ez most a második sor.
1: If something nice is happening, yes, very good, thank you, it's all me.
0: És hogyha valami jó történik, azt mondod, hogy köszönöm, ez az enyém.
1: Something bad happens, oh,

0: God, why did you do this to me?
1: Akkor, hogyha meg rossz történik, azt mondod, Istenem, miért tetted ezt velem?
0: We are even partial with them.
1: És nem is vagyunk, nem is vállalunk közösséget vele.
0: We make deals with them.
1: És akkor próbálunk üzletet kötni vele.
0: Oh Bhagavan, if I pass in my exam, I will offer you 1 kilo of sweets.
1: Hanem azt mondjuk, hogyha átmegyek a vizsgán, Bhagavan, akkor adok egy kilónyi édességet.
0: Come to us, Gurudev, please get us transferred here, get me a job here, do this, do that. It's not a transactional relationship.
1: És hogy megkapjam ezt meg azt az állást, de valójában ez nem egy ilyen csere kapcsolat.
0: Ja bhakte va bhagavane, where there is bhaktas, there the God resides.
1: Hanem ahol bakták vannak, ott tartózkodik Bhagavan, az Isten.
0: But to become a bhakta, you need to be bhaktimai, which means you need to have bhakti.
1: De ahhoz, hogy bakta legyél, ahhoz az kell, hogy bhakti legyen benned.
0: It can be bhakti, it can be seva, it can be anything. Everything is sakam or nishkam.
1: Lehet bhakti, lehet seva, de minden lehet nishkam meg sakam.
0: So even the dedication, the devotion, the shraddha that we hold towards the parampara, towards the god and goddesses.
1: Ez az odaadás is, amit a paramparánk iránt, az Istenek, Istennőnk iránt tanúsítunk.
0: Should be because it is helping us grow and it is helping us develop in our spiritual life.
1: Azért legyen, hogy segítsen növekedni számunkra, előre haladni a spirituális utunkon.
0: Yes, we all came to Gurudev, we all came here because we wanted something deeper in our life.
1: Azért jöttünk mindannyian Gurudevához, mert valami mélyebbre vágytunk az életünkben.
0: The Gurudev is not the torchlight. He's not the light itself. It's from darkness to light. He's the one who shows us the light, but the one who has to walk the path is at the end of the day still us.
1: Ha ő az, aki a sötétségből a fénybe vezet, megmutatja számunkra az utat.
0: With what? With our viveka.
1: De mi nekünk kell azon haladni, mivel? A vivékával.
0: With purity, with bhava in our hearts.
1: Tisztasággal, bhávával a szívünkben.
0: Sammanata and samarasta, to be seeing everyone equally.
1: És mindenkit egyenlően nézni.
0: Sadbhavana, to have the same feelings towards living or non-living organisms.
1: Ugyan olyan érzéssel az élő és nem élő létezők iránt.
0: Nature is also getting hurt.
1: Sértjük, bántjuk a természetet.
0: Not only human beings and animals.
1: Ne csak a emberi lények és az állatok iránt legyünk könyörületesek.
0: Whatever we show, whatever we give, that is what we are going to get.
1: Ám mindaz, amit adunk, mutatunk, azt visszakapjuk.
0: Unfortunately, we would like to also pray to Gurudev for the peace today again. There was another flash flood in Nepal.
1: Sajnos most megint a békéért kell imádkoznunk, mert Nepálban megint volt egy villámárvíz.
0: We are cruel to the nature. Nature will show us back its true colors.
1: Mi rosszul bánunk a természettel, és akkor válaszképpen a természet kimutatja a fogafehérjét.
0: We take it for granted.
1: Mi adottnak vesszük ezt.
0: Because we have everything.
1: Mert mindenünk megvan.
0: We have everything that we need. We may not have everything that we want.
1: Megvan mindenünk, amire szükségünk van. Lehet, hogy nincs mindenünk meg, amit szeretnénk.
0: But that is the job of our viveka, to distinguish between wanting and needing.
1: Ám a viveka munkája az, hogy különbséget tegyünk a szükségletek és a vágyak között.
0: Doesn't matter if it's in our day-to-day life, doesn't matter if it's in the nature, we always should see if it's necessary for us, if it's needed for us, well and good. But if it's something that we are wanting, it can be compromised on.
1: Lehet, akármiről is van szó, a mindennapi életünkből, vagy bármiről, hanem mindig el kell gondolkoznunk azon, hogy erre most szükségünk van, vagy csak akarjuk, mert amit akarunk, lehet, hogy abból le kell adnunk.
0: But vairagya... Vairagya will only come when we understand that everything is just illusion.
1: De a vairagya akkor tud beállni, hogyha megérjük, megértjük, hogy minden csak illúzió.

0: This I who we think, me, Avtar Puri, monk, whatever titles you are giving, that is just on the superficial level.
1: Hanem, hogy ez az én, akinek gondolod magad, például ez az Avatar Puri, ez a szerzetes, ezek a címek, ez mind csak a felszínen van.
0: But truly, that Atman is only the one which is observing.
1: Hanem valójában az én, az az Atma, a megfigyelő.
0: Karmanyeva dikaraste ma faleshu kadachanaha. In the Gita, Bhagavan Shri Krishna says, do your karmas, do not be worried about the fruits.
1: A Gita-ban Krishna azt mondja, tedd a karmádat, és ne aggódj a gyümölcsei miatt.
0: But as Kali Yugis we say, Bhagavan, you give us the fruits and do not worry about our actions.
1: Ám, mi Kali Yugik pedig azt mondjuk, hogy Bhagavan, add csak ide a gyümölcsöket, és ne aggódj amiatt, amit teszünk.
0: We all have our individual duties to follow.
1: Mindannyiunknak megvan a saját feladatunk, kötelességünk egyénileg.
0: And every action, everything that we do, we will get back.
1: Ám minden cselekedet, amit teszünk, minden akció, azt visszakapjuk.
0: We do good, we will get in abundance good back.
1: Hogyha jót teszünk, akkor sok jót kapunk vissza.
0: And sometimes we think we will do everything very bad, and then we will die and all will be gone.
1: És néha azt gondoljuk, hogy akkor most nagyon sok rosszat tettünk, akkor meghalunk és vége.
0: Then what do we say?
1: Mit mondunk?
0: Dana daulat khajana sab yahi reh jave re, saath kuch nahi jave re. Money, land, property, everything will stay back. Nothing will go back. Not even our clothes, nothing will go.
1: A pénzed, a földed, minden tulajdonod itt marad. Sem a ruha, sem még a tested sem megy veled.
0: And then according to our karmas, yama ki mar pade kaun chudave re. When yama will start hitting us, then who will be there to protect us? Guru samajave re. Cheta cheta jiva gyani.
1: És amikor majd yama elkezd téged ütni a karmát szerint, akkor ki lesz ott, aki majd védelmez?
0: Wake up, arise.
1: Ébredj fel, kelj fel.
0: We have slept enough.
1: Eleget aludtál már.
0: And now it's time for us to arise and to awake.
1: Ideje fölkelni, ébredni.
0: Our eyes are open.
1: Nyitva van a szemünk.
0: But innerly we are closed.
1: De belül mégis csukva.
0: We can see, we can feel, we can observe, we can understand.
1: Látunk, érzünk, megértünk.
0: But we may be sitting on the table, on our phones, sitting with people. The food is going. We are not even aware about what we are chewing sometimes. We are too busy on other things.
1: Lehet, hogy ott ülünk az asztalnál, és több emberrel együtt ülünk az asztalnál, de mégis a telefonunkban mélyedünk, és még az annak se vagyunk tudatában, hogy mit rágcsálunk.
0: There are so many things which can be noticed around us.
1: Sok minden van, amit észrevehetnénk magunk körül.
0: But most of the time our mind is too cluttered to see or observe anything because we are too busy in our minds with non-essential informations.
1: De az idő legnagyobb részében az a baj, hogy túl sok szükségtelen dolgot forgatunk a fejünkben.
0: So when non-necessary things are filled in our mind, then we do what?
1: És hogyha ilyen szükségtelen dolgok töltik meg az elménket, mit teszünk?
0: We chant our mantra.
1: Akkor a mantránkat zengetjük.
0: What does our mantra do?
1: És az mit tesz?
0: Brings us peace.
1: Békét hoz számunkra.
0: Brings us contentment, santosha.
1: Megelégedettséget, santósát.
0: And brings us back into the reality of our inner growth.
1: Visszahoz minket a valóságunkba, a belső növekedéshez.
0: It's like the fog on the glass, and when we do our mala, then that glass is clean again.
1: Ez olyan dolog, mint hogyha bepárásodott a szélvédő, és akkor azt letisztítjuk.
0: Every action is creating another layer of dust on that mirror.
1: Minden egyes cselekedet ez egy újabb porréteget okoz.
0: But Guru Kripa Hi Kevalam. Shishya ke ananda mangalam.

0: Tesz meg a jó, ami történik, hadd törődjön ő ezzel.
1: When nothing is ours.
0: Semmi nem a miénk.
1: When we can't possess anything.
0: Semmit nem tulajdonolhatunk.
1: When everything is nashvar, which means which will perish one day.
0: Ez az minden elmúlik egy nap.
1: Then why do we get so easily attached to it?
0: Akkor miért ragaszkodunk hozzá olyan könnyedén?
1: Because we can't keep our inner self free and vacant for other things.
0: Mert nem tudjuk ébren tartani a belső énünket és látni a más dolgokat.
1: Jealousy, ego, envy, greed, this all gives us certain fulfillment in that empty space which should be filled with something else.
0: Ebben az üres térben a féltékenység, a harag és a kapzsiság az bizonyos fajta megelégedettséget ad, ám ezt az üres teret valójában valami mással kellene betöltsük.
1: Siddhananda rupa, Shivoham, Shivoham. So we are Shivoham.
0: Mi Shivoham vagyunk.
1: If Brahma, Vishnu, Mahesh, unhone bhi guru kiya hai, when the incarnation Ramakrishna se kaun bade, usne bhi guru kiya hai. When Bhagwan Ram and Krishna incarnated and they needed a guru in their human birth, then we human beings, we are blessed to be having a guru like our Gurudev.
0: Mikor Brahma, Vishnu és Mahesh és a nagy inkarnációk, Ráma és Krishna is nekik is szükségük volt gurura, akkor mi áldottak vagyunk, hogy nekünk gurunk van.
1: Many times people are searching for a true master for not only years, but sometimes lives.
0: Sokszor az emberek nem hogy éveken keresztül, hanem életeken keresztül keresik az igazi mestert.
1: And still they're not blessed enough to be blessed with a true sadguru.
0: De mégsem annyira áldottak, hogy megtalálják az igazi sadgurut.
1: So imagine how good karmas we had in our past life that we have Gurudev.
0: Akkor most képzeld el, hogy az elmúlt életeinkből nekünk milyen jó karmáink voltak, hogy megtalálhattuk Gurudevát.
1: When we think we found him, we found our master.
0: És azt gondoljuk, hogy mi találtuk meg a mesterünket.
1: Nah, it's all his divine lila. He came here and found all of you.
0: De ez nem így van, hanem ez mind az ő isteni lilája, ő talált meg minket.
1: Seeing the external outer world, seeing your colleagues, seeing what they go through, then you see, oh, okay, my life is much peaceful.
0: És akkor, hogyha ezt így látod, akkor sokkal békésebbnek tűnik az élet.
1: Why? Because we all are filled with the juice of Guru Bhakti.
0: Mert akkor eltölt minket a Gurudeva édessége.
1: What do we say? Bhakti, Shakti, Vairagya Pradhan Karo. Give me Bhakti, give me Shakti, strength. Give me vairagya.
0: Adj nekem baktit, saktit, vairagyát. Erre van szükségünk.
1: When we have pure bhakti, shakti automatically comes.
0: Hogyha tiszta a baktunk, akkor automatikusan jön a shakti is.
1: And when we have bhakti and shakti, vairagya will come.
0: És amikor a bhakti meg a shakti ott van, akkor eljön a vairagya is.
1: Again reminding you, vairagya doesn't mean you need to sit in Alapurji cave and meditate.
0: Megint emlékeztetlek benneteket, a vairagya az nem azt jelenti, hogy ott ülsz Alapurji barlangjában is meditálsz.
1: You should meditate, but not, I mean, not doing years and years of tapasya without anything. That's not necessary in this Kali Yuga.
0: Meditáljál természetesen, de nem arról van szó, nem az a feladat itt a Kali Yugában, hogy ott üljél éveken keresztül.
1: Because that this human body is not capable of doing anymore.
0: Mert ez az emberi test erre már nem képes.
1: Kalendish, with time and space, the body, the human life, the species, everything gets slowly, slowly extinct or changed. That is the prakriti change.
0: Ez a prakriti, a változás, a természet, az idő és a tér műve.
1: Nothing is permanent.
0: Semmi nem állandó.
1: And that is what the Gurudev is reminding us every day.
0: Erre emlékeztet minket Gurudev nap mint nap.

0: On voles vidip narayan bhagwana ki jai.
1: Oh, ignorant ones.
2: Ó, tudatlanok.
1: We are all ignorant.
2: Mindannyian tudatlanok vagyunk.
1: In the spiritual language.
2: A spirituális nyelven.
1: They don't call us stupid.
2: Nem hívnak minket hülyének.
1: They call us ignorant jivas.
2: Hanem tudatlan jivának neveznek.
1: It's the same thing.
2: Ugyanarról van szó.
1: Just better way of expressing ourselves.
2: Így jobban fejezhetjük ki magunkat.
1: So they are trying to explain us.
2: Így próbáljuk megmagyarázni.
1: But that's the problem with us humans.
2: De ez a baj velünk emberekkel.
1: Doesn't matter how much the guru will explain, at the end of the day, the one who has to implement it, the one who has to understand it and to live by it is us.
2: Bármennyire is igyekszik a guru megmagyarázni, hanem végül magunknak kell megcselekedni, magunknak kell megérteni, magunknak kell átélni.
1: But one good thing about the guru.
2: Egy jó dolog a guruval kapcsolatban.
1: They won't give up on us.
2: Hogy soha nem adják fel.
1: We can go and smash the head on the same wall 100 times and not understand, but still 101 time he will again explain us.
2: Százszor is beleverheted a fejed a falba, de 101-szer is elmagyarázza neked.
1: Because that is the sankalpa he and we both of us took the day we got mantra diksha.
2: Hanem, mert hogy ez az a szankalpa, mert mi is hoztunk egy szankalpát a mantra diksha alkalmából, meg ő is hozott egy szankalpát ugyanakkor.
1: Feels good, my freedom.
2: Jó, most így, hogy megszabadultam.
1: So, when we took sankalpa, we gave our loyalty, we gave our devotion to him.
2: Odaadtuk az odaadásunkat neki.
1: And he took us and put us, we are like this beads of the Rudraksh, which he just kept on adding and adding on his mala.
2: És mi pedig olyanok vagyunk, mint ezek a Rudraksh szemek a málán, egyre több lesz.
1: And every time he chants his mantra, it's one of his disciples who is fixing the screws.
2: És akkor, amikor ő a máláját gyakorolja, akkor mindig átmegy egy tanítványon, és valamit megjavít rajta.
1: And we all bhaktas are like my car.
2: És a bakták, mi bakták olyanok vagyunk, mint az én autóm.
1: Every day some screws get lost.
2: Mindig elveszik belőle valami csavar.
1: Finally, the mechanic repaired the car today. It came out of service center. It was driven 50 kilometers and gearbox again failed. So,
2: kijött az autószerelőtől, alig ment 50 kilométert, megint elromlott a sebváltó.
1: So then the car has to go again to mechanic to tighten.
2: Akkor megint meg kellett húznia a csavart a szerelőnek.
1: So knowingly or unknowingly, we may say today I called Agnidevi to see Swamiji. We thought he would be. They said he's sleeping, and he was like this, sitting like this, sleeping. We think he's sleeping, but what is he doing inside? How much he's working? That only he knows.
2: Most amikor fölhívtuk Gurudevát, Agnidevi azt mondta, hogy Swamiji alszik, és látsz, úgy nézett ki, mintha aludna. Mi azt gondoljuk, hogy alszik, de mi minden az, ami belül történik.
1: And even in the sleep of the yogis of the great Mahapurushas, they are also in which state? Svapna, Sushupti, or Jagrat, which one?
2: Amikor ezek a nagy mahapurusák alszanak is, akkor melyik tudatállapotban is vannak ezek közül?
1: Even in their svapna, they are jagrat.
2: A svapnában is jagratban vannak.
1: So they are always in that state which we can't even come near.
2: Olyan állapotban vannak akkor is, amit mi még csak meg se tudunk közelíteni.
1: We can when there is purity.
2: Lehetséges, ha jelen van a tisztaság.
1: We can when we remove all the obstacles which are stopping us.
2: Lehetséges, hogyha eltávolítjuk az összes akadályt, ami visszatart.
1: And we can when we have pure bhakti and devotion towards our master.
2: És lehetséges, hogyha megvan bennünk a tiszta bhakti odaadás a mesterünk iránt.
1: Then all the blockages are unblocked.
2: Akkor minden akadály eltűnik.
1: all the boulders which are like mountains, Gurudev shrinks it for us like a small pebble.
2: Azokat a sziklák, amik akkorának tűnnek, mint egy hatalmas hegy, kavics nagyságúra csökkenti le Gurudeva.
1: We are served everything on the plate.
2: Minden ott van a tányérunkon.
1: But he's not going to feed us with a spoon. We have to feed ourselves.
2: De nem etett meg minket, nem tömi a szánkba a kanállal, legalább magunknak kell enni.
1: So that love is never ending, everlasting.
2: Soha nem ér véget az a szeretet.
1: Gurudev's physical body may be in India, but his inner body is always within us.
2: Gurudev fizikai teste esetleg Indiában van, de a belső teste az mindig velünk van.
1: Everlasting, omnipresent.
2: Ez örökké tartó és mindenhol jelen való.
1: That Guru Tattva is within each and every one of us.
2: Ez a Guru Tattva mindannyiunkban ott van.
1: There is no separation between the Guru and disciple.
2: Nincsen elválasztottság a guru és a tanítvány között.
1: The car can't drive without petrol.
2: A autó nem megy.
1: Or gas, or nowadays Tesla electricity.
2: Benzin whatever. Vagy valamilyen más üzemanyag, például Tesla elektromosság nélkül.
1: So the car is us, but without that energy, it's impossible. So that energy source is good there.
2: Ott van az autó, de az üzemanyag nélkül nem tud menni, és ez az energiaforrás számunkra Gurudeva.
1: And the best part is, sometimes our monkey mind decides that we want to defer our path.
2: És a legjobb dolog pedig az, hogy néha a majom elménk úgy dönt, hogy mi letérünk az útról.
1: Even after leaving, after years, if you come back to Gurudev, he will say, come here, my dear.
2: És akkor, hogy évek múlva is visszatérünk, akkor Gurudeva azt mondja, gyere kedvesem.
1: Because he knows that we are ignorant, we may do mistakes, we may differ from our paths. But he also knows that at the end of the day, when the child gets lost, at the end of the day he has to come back home.
2: Tudja azt, hogy mi tudatlanok vagyunk, tudja azt, hogy néha letérünk az útról, de azt is tudja, hogy mint a gyerek, aki ide-oda elmászkál, végül majd hazatér.
1: He will not force us.
2: Nem erőltet minket.
1: But he will be patiently waiting for us.
2: Hanem türelmesen megvár.
1: So any state, any time, anywhere, close your eyes, think of him, he will be there.
2: Bármilyen állapotban, bárhol, bármikor, hogyha becsukod a szemed és rágondolsz, ott van.
1: Ask him from within with a pure heart what you want. You will get the answers in one way or another way.
2: Belül, tiszta szívvel kérdezd tőle, amit akarsz, és ott lesz a válasz, így vagy úgy.
1: But for that, pure devotion, surrenderness and acceptance is necessary.
2: Ehhez szükséges a tiszta odaadás, az elfogadás és az önátadás.
1: That's a problem. That's why I like clocks in front, otherwise you forget what time it is.
2: Ez a baj, hogyha itt előttem van az óra, hogy akkor most látom, hogy hány óra van.
1: So just reminding, don't keep the lamp and protect it for yourselves in your room, but spread it.
2: Tehát akkor emlékeztetlek benneteket, a fényt azt ne zárd be a szobába, hanem hagyd, hogy terjedjen.
1: Share your love, share your wisdom.
2: Oszd meg a szeretetet, a bölcsességedet.
1: And spread that divine light of Gurudev and Mahaprabhuji.
2: És terjeszt Gurudeva Mahaprabhuji isteni fényét.
1: Sharing is caring.
2: Ez szójáték, sharing is caring, azt jelenti, hogy a megosztás az védelmezés.
1: That's why I was coughing so much.
2: Ezért köhögtem olyan sokat.
1: Arti? Svasti vrajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha. Gobrahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.

két kör lesz, az első az isteneknek, istennőknek, jobbra, balra, föl és le, és a második kört vegyük majd magunkhoz a fényből. Most. Először az összes iránynak fölajánljuk.